0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Erdős Fruzsit hallottad a Petőfi Rádióban, és már is folytatjuk az arcosokkal, akik bejelentették, hogy érkezik bizony újabb album, újabb dalok, és nem sokára pedig lemezbemutató koncert, szóval érdemes rájuk figyelni.

folyton új életet, mintha nem tudnák, hogy nekik is bőven megteszi a régi, legfeljebb egy kicsit. Alakítani kell rajta, hol bevenni, hol kiengedni, vagy vasalni rá matricát, persze sokszor. Egy mosás is megteszi,

Lassú vonatok a szintaxistól itt a Petőfi Rádióban. Széki Attila, azaz Curtis a következő barátunk, aki mindössze 17 éves volt, amikor bemutatkozott az Újpest színeiben. Aztán persze zenei pályafutása is beindult, mégpedig a 2000-es évek elején, és most is alkot. Lehetne újra február.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül, vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Van mit mutatunk hajnal 3-kor is a Petőfi Rádióban. Üdv neked a mikrofonnál, Kenész Kolos hallható, és nem sokára pedig meghallgatjuk a Catch dalát. Velünk lesz Aaron meg The Anahit is, Woman Made of Rivers. Ez jön mindjárt. Előtte még az Oliver Fromers és Paul Carmen közösen, Nincsen Véletlen.
0: Itt egy újabb óra. Kizár

Ez volt a Börtön című dal a Catch-től itt a Petőfi Rádióban. Kívánunk neked nagyon kellemes szombatot, a mikrofonnál Kenész Kolos hallható, és augusztus 22-e van. Köszöntjük sok szeretettel a ma ünneplőket, akik a mennyhértek.

rendes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenfedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, méllapos, befelé forduló vakság. Homályos szemüvegen csak se.

Ez volt a Lélekben című dal az Ocsó Macsótól a Petőfi Rádióban. A Genfi Egyezmény jóváhagyta a Nemzetközi Vöröskereszt létrejöttét 162 éve 1864-ben a mai napon, és azóta is nagyon sokat segítenek embertársainknak. Nekünk pedig segítenek a dalok. Büszke Gyalogos, ez az előadó, a dal címe pedig Nap. Helyős Ádámnak hívják egyébként, a következő dal.

0: 0630 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Továbbra is a te szombat hajnalod itt a Petőfi Rádióban, meg Kernész Kolossal. Örülök neki, hogy minket választottál. A hosszú hétvége fele eltelt, de a jó hír, hogy még ugyanennyi hátra van, és dalokból is van még mit mutatnunk. Mindjárt érkezik Baby Gabi, de most az Everflash és az Éden Kell.
2: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Sziasztok, igen, ez volt az előző dal itt a Petőfi Rádióban, Minden Magyar, és közben pedig Ember Márk már készül, nem csak azért, mert most ő játszik szólóban, hanem egyébként a Kuplung zenekarral is vadi új trekkeket készítenek folyamatosan, szóval zajlik a munka, meg nálunk is zajlik most a következő track, amely a tovább.

Kellemes hajnalt a Petőfi Rádióval, meg Kenész Kolossal. Az előjelzések azt mondják a mai napra, hogy számíthatunk elszórtan záporra, zivatarra, de egy hidegfront hatására lehűl az idő, nagyjából 27 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Egy kis felfrissülés mindenképp jól esik a mai napra, meg a következő dal, amely Marceltől szól, ez a Felhők közt. Ugye

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: dobogás.
1: Melyik évtized magyar dalait szeretted a legjobban? Egy kis ízelítő a 2000-es évekből.
2: A Petőfi Rádiót hallgatott. Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hosszú hétvégén, és ennek is a harmadik napja nyílik most a Petőfi Rádióval. Jó reggelt kívánunk, hajnal 5-kor a mikrofonnál Kenész Kolos hallható, és hogyha dilemmáznál azon, hogy mit csinálsz, segítünk folyamatosan. Érkezik a Dilemma című dal is, de előtte a Dreamflow.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Figyeltem oda, pedig a belső hangom mondta, hogy véget érhet bármikor, majd nekünk ez a csoda. Mi lassan értünk oda, és nem felejtem soha. Remélem a szívetekben ott lesz még a nyoma. Érzem

Talán holnap, hát reméljük, hogy te azért egy kicsit motiváltabb vagy, főleg, hogy még csak a nap első óráit tapossuk. A Long Story Short-tól szólt ez a felvétel. Jó reggelt kívánunk a mikrofonnál, Kenész Kolos hallható, és elhagyjuk egy picivel a fél hatot. Korcsok Laura pedig már közelít a stúdió felé, és 6 órától Szabó Norton csillagásszal beszélget, ugyanis 23-áig tart a perszediák meteorraj láthatósága. Hogy mi ez a jelenség, és mit érdemes róla tudni? Megtudhatod a részleteket. Aztán pedig főzünk is, mégpedig Jerkovics Boglárkával. Ő 11 órától lesz majd a stúdióban. További kellemes hallgatózást kívánok. Addig is nem sokára a Junkies-zel, de most a Middle Smith-re és a Driver in the Dark érkezik.

0: Annyira zseniálisan van vége ennek a felvételnek. Volt energia az a riadalában, ez volt az introvertált dal itt a Petőfi Rádióban. Örülök neki, hogy itt vagy, Kenész Kolos a mikrofonnál, de már nem sokáig Korcsok Laurája a stúdió a következő órákban. Mi pedig folytatjuk majd a közösen rádiózgatást, mégpedig 14 órától számítok a figyelmedre, rengeteg hazai felvétellel, és persze egy gyönyörű szombattal, amelyet te is szépé tehetsz az üzeneteddel. Kívánok jó hallgatózást és kellemes napot. Ciao, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Többnyire napos, de szeles idő lesz. Jól haladnak a munkálatok Paksnál. Súlyos baleset történt éjjel a 4-es főúton.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Mosonmagyaróváron lezárták az 1-es főutat a Magtár utca és a Kápolna tér között. A forgalmat elterelik, a terelőutat táblák jelzik. A betontábla elmeket javítják az M31-es autópályán az M3-as felé Nagy Tarcsa térségében. Az 1-es és a 3-as kilométer között a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, jelentette ki a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a két part felől épülő, kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat. Az országban több helyen okozott fennakadásokat a közlekedésben a tegnap esti felhőszakadás, valamint a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt és megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később az északi megyékben is lecsapott a vihar. Az intenzív csapadék és az erős szél fákat döntött ki, ágakat szakított le, amelyek az utakra, járdákra, kerítésekre és vezetékekre zuhantak. A katasztrófavédelem munkatársai folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán. Súlyos orosz drón támadás ért tegnap napközben egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Eddig 15 halottról és 130 sebesültről tudni. 29 sebesültnek, köztük 5 gyermeknek az állapota súlyos. A támadást egy másik is követte, a második a mentőket célozta, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a támadást terrorcselekménynek minősítette, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Este orosz légitámadásért egy Mikolaiv megyei települést is, 4 ember meghalt, közöttük 3 gyermek. Egy ember meghalt, 10 pedig megsérült a 4-es főúton történt balesetben Debrecen és Ebes között, ahol busszal ütközött egy autó még az éjszakai órákban. A halálos áldozat a kocsi sofőrje volt, aki az újraélesztési kísérlet és számos helyszíni életmentő beavatkozás ellenére a helyszínen életét vesztette. A buszon összesen 68-an utaztak.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz ma, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Csodaszép szombat reggelt neked! Augusztus 22-e reggel 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Hogyha nem tudod, hogy a csillagok miért hullanak az égből, illetve egyáltalán hullanak-e, akkor maradj itt velem a folytatásban, hiszen kiderül.
1: Itt egy újabb óra.

0: Augusztus, a Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: Ha augusztus, akkor szinte kihagyhatatlan program egy kis esti csillagles, hiszen ezekben a napokban vonul át felettünk a Perszeidák meteorraj. Bár a maximumán már túl vagyunk, a meteorraj egészen augusztus 23-áig aktív, vagyis ezen a hétvégén is érdemes az égboltot figyelni, de hogy vajon pontosan mi történik ilyenkor odafent, honnan érkeznek ezek a meteorok, és hogyan érdemes megfigyelni őket, erről beszélgetünk ma a csillagász vendégemmel, Szabó Olivér Nortonnal. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
2: Szervusz, köszönöm a meghívást.
1: Először is áruld el, hogy tudtad-e idén figyelni a maximumot, és mennyit számoltál?
2: Néztem, de nem volt ideális a helyzet. A siófokról követtem a maximumot a napfogyatkozás után, és az a helyzet, hogy most siófokon eszméletlenül nagy árvaszúnyog rajzás van, úgyhogy elviselhetetlen volt a parton feküdni, hiába próbáltuk meg. Úgyhogy számoltam néhányat, összesen 43-at láttam a maximumnak az éjszakán, ami egyébként szerintem egy egészen szép szám, de nem az a kellemes, nyugodt élmény volt, amit általában a hullócsillagokhoz társítok.
1: De sajnálom, hát képzel, nekem sem sikerült, úgyhogy majd jövőre. Na de egy kicsit áruld el nekünk, hogy ilyenkor egyébként mi történik pontosan, minek lehetünk szemtanúi?
2: Ilyenkor apró részecskék lépnek be a Föld légkörébe. Van egy üstökösünk, a Swift-Tatul üstökös, ami kering a nap körül. És ahogyan mindig közelír a naphoz, elhagy egy csomót a porcsóvájából, ezek a részecskék, a porcsóval pedig kering a nap körül ugyanúgy tovább. És minden évben, augusztus közepén átmegyünk a csóván, ilyenkor ezek a részecskék belépnek a Föld légkörébe, és olyan hatalmas sebességgel érkeznek, hogy a levegőnek a részecskéi felizzanak gyakorlatilag körülöttük, miközben elég a kis porszemünk, kavicsunk, közben látunk egy ilyen csíkot az égen, ugye ezt a népi nyelv hullócsillagnak, a tudomány pedig meteornak hívja.
1: Mit jelent körülbelül ez a hatalmas sebesség, amivel érkeznek?
2: Perszeidáknál ez olyan 70 km per másodperces sebességet jelent, tehát egy eszméletlenül nagy sebesség. Tehát, hogy elindulunk, egy és siófokon vagyunk, tehát, hogy nagyjából ez a Budapesttől indulva. Úgyhogy nem véletlen, hogy tényleg ilyen borsószem kockacukor méretű kavicsokat is 100 km magasból könnyedén kiszúrunk, és ilyen fényesnek látunk.
1: Hogy lehet ezt mérni?
2: Hogyha van nagyon sok helyen kamera lerakva, mondjuk az országban van meteorkamera hálózat, ami egész éjszaka méri az eget, és hogyha több helyről látjuk ugyanazt a hullócsillagot, akkor ki tudjuk számolni a távolságát abból, hogy különböző helyekről merre felé látszódott. Látjuk azt a videón, hogy mennyi utat tett meg a csillagok előtt, és gyakorlatilag ezekből az információkból könnyen ki lehet számolni azt, hogy mennyire gyors maga a hullócsillag.
1: Ilyet ti is csináltok?
2: Szoktunk csinálni, van saját hálózatunk, én ilyen meteorrajoknak a feldolgozásából írtam annak idén a BSC szakdolgozatomat, úgyhogy igen, ez idehaza is gyöngyöző tudománya meteorokkal való foglalkozás.
1: Nagyon izgalmasan hangzik. Nem sokára viszont azzal folytatjuk, hogy milyen hibát követtünk el, hogy nem láttuk mi a hullócsillagokat úgy igazán, mint szerettük volna. Honnan érdemes figyelni, akár még most hétvégén? A vendégem Szabó Olivér Norton csillagász itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A témánk a mai reggelen a Perszeidák meteorraj, a vendégem pedig Szabó Oliver Norton csillagász. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
2: Köszi, üdvözlöm a hallgatókat ismét.
1: Megbeszéltük, hogy egyikünk sem volt szemtanúja a hatalmas csillaghullásnak a maximumon, ami 13-ára viradóra volt. Norton éppen a szúnyogokkal küzdött a Balatonparton, én meg a Sziget Fesztiválon forgattam, és ott nagyon nagy volt a fényszennyezettség. Ezt jól mondtam, hogy a fényszennyezettség miatt nem láthattam?
2: Igen, tehát a meteorokkal egy probléma tud lenni azért az, hogy nem annyira fényesek. Mindennyiunknak, aki már látott augusztusban vagy máskor hullócsillagot, azért van egy-egy, ahol így fel is kiáltunk, hogy hú, ez mennyire fényes volt. De legtöbb az inkább halványabb, és ahogyan a városokból a halvány csillagok, ugye a halvány hullócsillagok sem látszódnak sajnos, tehát ilyenkor ki kell menni távolabb, hogy azt a sokak által beígért akár óránkénti százas számot elérjük.
1: Mitől függ, hogy melyik fényesebb meg nagyobb?
2: Gyakorlatilag a méretétől. Ugye egy rajról van szó, tehát a sebességében nagy különbség nincsen a meteoroknak, tehát innentől kezdve a méret lehet az. Mozgási energia alakul át minden esetben fényé. A mozgási energia az a tömegtől, illetve a sebességtől függ. Vannak klasszikusan mondjuk lassabb meteorrajok, amiknek mondjuk kisebbek a darabja is, halványabbak lesznek. Vannak lassúak nagy darabokkal, azok ilyen lassú, komótos,

0: ilyen jó fényes hullócsillagokat tudnak produkálni. A perszeidák az egy egészséges raj, tele van nagy, gyorsakkal, kisebbeket el lehet kapni, tehát hogy ilyen szempontból egy nagyon jó kis meteor raj.
1: Mitől függ, hogy mettől meddig tart időintervallumban? Mondjuk itt ugye július 17-től augusztus 23-áig, ugye?
0: Igen, körülbelül ez az időszak minden évben. Ugye definíció szerint az egy év az, hogy körbe megyünk egyszer a nap körül. És ugye mondtam, azért vannak a hullócsillagrajok, mert átmegyünk mindig egy porfelhőn, ami ezen a részén kering a naprendszernek. Attól függően, hogy mennyire vastag ez a porfelhő, amin átmegyünk, látjuk különböző ideig a hullócsillagokat. Tényleg vannak olyanok, amiket egy-két nap maximum eddig lehet látni. Perszeidáknál ez egy bő hónap, de azért a bő hónap is úgy, hogy most hétvégén el lehet csípni perszeidákat, de már inkább másik meteorrajok dominálnak, tehát hogy ha valaki lát perszeidát, akkor annak gratulálok ezen a hétvégén, mert tényleg a leszakadó vagy leáldozó részén vagyunk a meteorrajnak.
1: Jó, hát azt nem hiszem, hogy mi el tudjuk dönteni, hogy most perszeidákat látunk, vagy másik meteorrajt már.
0: Egyébként nem olyan nehéz eldönteni. Egy csillagképet viszonylag könnyű megtalálni az égen, a Cassiopeiát. Ugye a kis göncöl meg nagy göncöl az megvan nagyjából mindenkinek, hasonló irányba kell keresni a Cassiopeiát is, mobilos alkalmazásokat fel tudunk tartani az ég felé, és megmutatják a csillagképeket. De egy hatalmas W-t kell keresni az égen, tehát viszonylag feltűnő, és elég fényesek a csillagok, Budapest közepéről is látszik, hát még a többi nagyvárosból. Hogyha a hullócsillagot, amit láttunk, visszafelé meg tudnánk hosszabbítani, és kb. Arról, abból az irányból jön, akkor ez egy perszeida.
1: Oh.
0: Hogyha másik irányból jön, akkor valami másról van. Szóval a nevüket arról kapják, hogy a Perseus csillagkép környékéről erednek, ami ott van a Cassiopeia mellett. Tehát, hogyha a W felől jön a hullócsillagunk, akkor ott nagy eséllyel egy perszeida.
1: Akkor mégis meg tudjuk mondani. Jaj, de jó. Köszönöm, hogy elmondtad. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Szabó Olivér Norton csillagász, itt az Éles Stílus magazinban.
2: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. A hírpercek következnek, utána pedig itt az Éles Stílus magazinban már folytatjuk is a beszélgetést a vendégemmel, Szabó Oliver Nortonnal, csillagásszal, akivel nagyon izgalmas témát feszegetünk, ami nem más, mint a Perszeidák meteorra, és egyébként ezek az égi jelenségek, egy kicsit rendbe tesszük, hogy mi, mikor történik, hol, és mit láthatunk pontosan, mi van a dolog mögött. Az órát pedig majd hírek után Kálai Szanders András dalával kezdjük.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, meleg idő várható, jól haladnak a munkálatok Paksnál, ma van az országos véradó nap.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A fél útpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásra kell számítani. A Dunakanyarban újra közlekedik a komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A komp a megszokott menetrend szerint közlekedik. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom Esztergom vármegyében kellett beavatkozniuk. A katasztrófavédelem munkatársai folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, jelentette ki közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus videójában elmondta, a két part felől épülő, kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már kiépült a kerékpáros infrastruktúra, de összefüggő hálózat még nem jött létre. Most a tervek szerint 2,8 milliárd forintos uniós forrás felhasználásával új nyomvonallal váltják ki az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. A cél, hogy a kerékpárutat rávezessék az esztergomi Mária Valéria hídra. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a fővárosi nyomozóügyészségnél. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult az ügyészséghez, mert májusi felmentése után nem kapta meg a felmentési időre járó júliusi illetményét. Havasi Bertalant májusban Magyar Péter miniszterelnök mentette fel tisztségéből, szolgálati jogviszonya azonban a 6 hónapos felmentési idő miatt november közepéig fennáll. A feljelentés szerint Magyar Péter korábban legalább kétszer nyilvánosan kijelentette, hogy Havasi Bertalan nem kapja meg a felmentési időre járó illetményét.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Miniszterelnökként első augusztus 20-i ünnepét értékelte a kormányfő. Magyar Péter felidézte, hogy a legemlékezetesebb az volt, amikor találkozott és beszélgetett 160 a gyermekvédelemben élő fiatallal, akiket meghívtak, hogy a Karmelita teraszáról közösen nézzék meg a tűzi játékot. A miniszterelnök az ünnepi eseményeket sorolva megemlékezett egyebek mellett a tisztavatásról, a Szentjobb körmenetről, Tisza-szigetek találkozójáról és a budapesti karneválokról. A Fidesz szerint minden jel szerint irányított volt az augusztus 20-i rendezvénysorozat közbeszerzése. Az ellenzéki párt országgyűlési frakciója szerint a Hard Rock Kft. Már akkor elkezdte szervezni az augusztus 20-i ünnepséget, amikor még az eredeti szerződést a kormány fel sem mondta. A frakció közérdekű bejelentést tesz az ügyben a közbeszerzési hatóságnál. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: 14. Leó pápa lesz a díszvendége a Rimini Meeting elnevezésű nemzetközi katolikus találkozónak. 44 év után ő lesz az első egyházfő, aki ellátogat az eseményre. Legutóbb II. János Pál pápa vett részt a rendezvényen 1982-ben. A Szentatya ma találkozik a résztvevőkkel, valamint a Caritas katolikus szervezet által segített szegényekkel, betegekkel és fogyatékossággal élőkkel. A pápa este Rimini kikötőjében mutat be misét. A szerdáig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztalbeszélgetések és sportprogramok is lesznek. Legalább 15-en meghaltak, 130-an pedig megsebesültek, amikor napközben orosz drónok támadtak egy bevásárlóközpontra a közép-ukrajnai Krivij Rihben. 29 sebesültnek, közülük 5 gyermeknek az állapota súlyos. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök elmondta, a dróntámadás két hullámban történt, fél órával az első csapás és a tűz keletkezése után a második a mentőket célozta. A támadást terrorcselekménynek minősítette, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Este orosz légitámadás érte egy Mikolaiv megyei települést is. Ott 4 ember meghalt, köztük 3 gyermek. A támadás következtében több fontos épület is kigyulladt. Közben Ukrajna fokozta az Oroszország elleni támadásait, kőolajipari létesítményeket és logisztikai infrastruktúrákat támadtak, hogy így gyengítsék az oroszok harci képességét.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A mai országos véradó napon 20 helyen lehet jelentkezni. Általában 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy az a véradó, aki egészségesnek érzi magát és teheti, szánjon egy órát a segítségnyújtásra. A helyszínek, a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók. Több osztrák tartományban legkevesebb 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána. Végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi éppen egy autókereskedésből próbált a járművekről leszerelt fényszórókat és motorháztetőket magával vinni. Több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Túlnyomóan napos, száraz idő lesz, a szél többfelé megerősödik, az ivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 25-33 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Jó András. Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Andoni Iraola vezetőedző a Newcastle United elleni vasárnapi idényítót megelőző sajtótájékoztatón árulta el, hogy a holland Virgil van Dijk lesz a csapatkapitány, helyettesei pedig a magyar válogatott középpályás mellett a brazil kapus Alisson és Joe Gomez lesznek. A magyar labdarúgó NBA egy 5. fordulójának nyitó mérkőzésre a Paks Zeke Mário kiállítása ellenére is magabiztosan 2-0-ra legyőzte hazai pályán az Újpest együttesét. A Magyar Labdarúgó Szövetség visszavonja az augusztus 1-én az energiamegtakarítás érdekében hozott átmeneti határozatát, így újra lehet majd az esti időpontokban mérkőzéseket rendezni. Az első osztályban hétfőn, a többi bajnokságban egy héttel később veszti érvényét a határozat, közölte az MLS a honlapján. Sőn Szabolcsa, a bajnoki címidő Győr labdarúgója keresztszallag szakadás miatt nem játszhat az idény hátralévő részében. A 25 éves szélső a Riga elleni konferencia liga selejtezős párharc visszavágóján szenvedett sérülést. A klub tájékoztatása szerint Sőn Szabolcsnak elszakadt a keresztszalagja, ezért műtét és több hónapos kihagyás vár rá. George Russell szerezte meg a pole pozíciót a Formula 1-es holland nagydíj sprint időmérőjén. A brit mögött a címvédő Lando Norris lett a második, még a harmadik helyet a Ferrari pilótája Charles Leclerc szerezte meg. A holland nagydíj sprint futamát délben, a főfutam időmérő edzését pedig 16 órától rendezik, a verseny vasárnap 15 órakor rajtol. A teljes verseny hétvégét természetesen ezúttal is élőben láthatják az M4 Sporton. Jannik Sinner a jobb térdében jelentkező sérülés miatt visszalépett a US Open tornától. A világ első a stábjával folytatja a rehabilitációt, és azt reméli, hogy az ázsiai versenyszakaszra, a Peking és a Sánkai tornára már ismét bevethető lesz. Köszönöm a figyelmüket, további szép napot kívánok!
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsog Laura és a vendégem Szabó Oliver Norton csillagász. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
2: Köszi, hogy meghívtatok.
1: Nos, hát még mindig a perszeidákról beszélgetünk, már nagyon sok mindent elárultál nekünk. Hogyan tudjuk megállapítani, hogy ez egy perszeida meteor, rajból származó meteor, illetve hogy egyáltalán mi ez a jelenség. De hogyha egy kicsit most visszautazunk az időben, ugyanis megbeszéltük azt is, hogy idén egyikünknek sem sikerült a perszeidák maximumán sok csillaghullást számolni, de hogy van-e erre vonatkozó adat, hogy például tavaly mennyit lehetett egy órán belül számolnod?
2: Tavaly egy egészen jó évünk volt, tehát akkor megközelítette ezt az elméleti 100 óránkénti számot. Ugye ez egy ilyen nagyon idealizált mérőszám, amit a hullócsillagrajokra szoktunk számolni, hogyha az a pont, ahonnan erednek, pont a fejünk fölött van, egy tökéletes ég alatt vagyunk, ahol se fák sincsenek, se városi fények, akkor látnánk ennyit. Tehát ez egy, aki tényleg annyit lát, mint amit egyszer meghatároztak a kutatók, hát le a kalappal.
1: És
2: tehát,
1: nem csal.
2: A sivatagból nézi, vagy nem tudom, hogy mit csinál. Idei ez gyengébb volt egyébként a műszerek szerint is, tehát hogy nem volt annyi perszeida, mint a korábbi években. Tavaly egy átlagos volt, előtte lévő évben volt egy kis kitörés, időnként feldúsul az a por felhő, ami eltalálja a Földet. Vissza tudták követni kutatók, hogy időszámításunk szerint 40 környékéről jöhetett az a porfelhő, tehát akkor dobta ki az üstökös azt a porfelhőt, ami eltalálta a Földet, tehát hogy a Cézár idejéből jöttek a porfelhők, úgyhogy magunk között ilyen cézároidáknak szoktuk becézni azt a meteorrajt, de az ugyanúgy a perszeidáknak a része. És az a jó hírem, hogy a következő években pedig erősödni fog valószínűleg egy kicsikét a perszeidák, tehát 2027-ben, 28-ban a holdfázis nem lesz tökéletes, de még így is több hullócsillagot lehet majd látni, mint idén, főleg, hogyha az ember nem a szúnyogok által ellepett Siófokon vagy a Sziget Fesztivál közepéről nézi.
1: De ez mitől függ? Például, hogy idén kevesebb volt?
2: Egyszerűen az üstökösnek az aktivitása az nem állandó. Tehát mindig akkor dob ki magából porcsóvát, ami aztán évekkel, évtizedekkel, évszázadokkal, vagy akár évezredekkel később meteorként lejön ide a Földre, amikor közel van a naphoz. Hogyha pont egy olyan csomóba megyünk bele, ahol volt egy nagyobb aktivitása, akkor sokat fogunk látni. Hogyha egy régi csomó, ami már széthúzódott, már nincsenek benne annyira sűrűn részecskék, ez a sűrűn, csak hogy megint csak csillagászok beszélünk, tehát sűrűn az azt jelenti, hogy 100-200 kilométerenként egy részecske. Tehát, hogy ez a sűrű porfelhő a csillagászoknak. Szóval, hogyha egy ilyen régebbi felhő megyünk át, akkor ott már sokkal kevesebb lesz a meteor óránként.
1: Azt említetted, hogyha lejön ide a Földre, mármint a meteor. Úgyhogy ezzel folytatjuk nem sokára, hogy ez egyáltalán mit jelent, hogy mi is tarthatunk a könyvespolcunkon otthon általunk begyűjtött meteorokat, akár a kertünkből. Ezzel folytatjuk nem sokára a vendégem Szabó Oliver Norton csillagász, itt az Élet Stílus magazinban.
0: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: vihar a szárnya.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
2: Korcsok Laura és vendégem Szabó Oliver Norton csillagász itt az Éles Stílus magazinban, és ma a perszeirák meteorrajról beszélgetünk, és elcsíptem egy olyan mondatodat nem is olyan régen, Norton, hogy azt mondtad, hogy lejön ide a földre, mármint a meteor.
3: Hogyha eléggé nagy. Perszeidák nem fognak, tehát senki nem fog otthon perszeidát tartani a könyvespolcán, uh-huh. Tehát hogy ezek nem elég nagyok ahhoz, hogy túléljék a légkörön való áthaladást, de nem raj meteorok, hanem egyébként leeső kavicsok, amik vannak folyamatosan, azok, hogyha már a kezdeti égítést mondjuk ilyen focilabda környékén van, akkor egy kis újbegynyi darabka elérheti a föld felszínt, és azt össze lehet szedni.
2: Találtál te is már?
3: Kerestem, maradjunk ennyiben, hogy én is kerestem már, mert hogy van olyan, hogy ki tudjuk számolni, hogy nagyjából hova esik le, uh-huh. És akkor oda lehet tudományos expedíciót küldeni, hogy megtaláljuk a darabjait. Én sajnos nem jártam sikerrel, én eddig kétszer kerestem meteoritot, de hát vannak nálam sokkal gyakorlottabbak, meg ügyesebbek, meg van, aki ebből él, tehát hogy meteoritokat keres és utána adja el, tehát hogy ez egy működő bevételi forrás embereknek.
2: Mert hogy míg fönn van meteor, és amint leért meteorit?
3: Majdnem. A meteor az maga a fény jelenség, ahogyan uh-huh. átzúg a légkörön, tehát az a hulló csillag. Az nem egy tárgy, az egy esemény, mint a villámlás. A meteorit pedig, amit meg lehet találni utána, hogyha megmarad belőle. Van nekem is otthon a könyvespolcomon, csak nem én találtam.
2: Említetted azt is, hogy jövőre, meg utána lévő évben, 2028-ban nem lesz megfelelő a holdfázis. Ugye tavaly teli hold volt a perszeidák meteor raj uh-huh. környékén a maximumon. Ettől is függ, hogy mennyi hullócsillagot látunk?
3: Igen, tehát gyakorlatilag a hold itt fényszennyez. Uh-huh. Tehát a teli holdat a csillagászok, a kutatók nagyon nem szeretik, mert iszonyatosan fényes tud lenni, fényesebb, mint a városoknak a fényei, úgyhogy ilyenkor nem látunk annyi hullócsillagot. Most idén hatalmas mázlink volt, Magyarországról részleges napfogyatkozás, ami új holdkor van, és utána gyakorlatilag tökéletes holdmentes éjszakán néztem az országban a felhőtérképet, egy darab felhő nem volt sehol.
2: Spanyolországban meg teljes napfogyatkozás volt.
3: Bizony.
2: Itt Magyarországon mikor lesz legközelebb?
3: 81, hogyha jól emlékszem. Tehát 2081 előtte 75-ben lesz egy gyűrűs napfogyatkozás, uh-huh. De én mindenkinek azt tudom javasolni, hogyha szeretne napfogyatkozásokat nézni, akkor utazzon, mert a következő években még el lehet csípni egy-kettőt itt a közelben.
2: Jó, hogy kinyitottad ezt a részét a beszélgetésnek, ugyanis ezzel folytatjuk majd holnap, hogy hova utazzunk, akár jövőre, hogyha teljes napfogyatkozást szeretnénk látni, illetve említetted azt is, hogy most már vége van a perszeidák meteorrajnak, de elkezdődik egy másik. Mire számíthatunk még az év többi részében? Erről beszélgetünk holnap. A vendégem Szabó Oliver Norton csillagász volt, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
3: Köszönöm a meghívást, derülteget minden hallgatónak.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: A Margaret Island dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. A Csukás Mese óra következik a legfrissebb hírek után. Már biztosan tudod, hogy ez mit jelent, de azért elárulom. Meséket, zenéket, nyelvtörőket, mondókákat hallgathatsz az óra első felében. A második felében pedig arról fogunk beszélgetni, hogy azoknak az óvodásoknak, akik most mennek először iskolába, most ülnek először iskolapadba, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük, és a szülők hogyan tudnak ezen egészen jól segíteni. Tehát akkor most a legfrissebb hírek, utána pedig mesés időtöltés neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
3: A műsorajánló után.
1: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Többnyire napos, de szeles idő lesz. Még tart a viharkárok felszámolása. Hétfőn kapják meg a családok az iskola kezdési támogatás első részletét.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Mosonmagyaróváron lezárták az egyes főutat a Magtár utca és a Kápolna tér között. A forgalmat elterelik, a terelőutat táblák jelzik. A betontábla elemeket javítják az M31-es autópályán az M3-as felé Nagy Tarcsa térségében. Az 1-es és a 3-as kilométer között a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom vármegyében volt sok munkájuk. A károk elhárításán folyamatosan dolgoznak. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, jelentette ki a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a két part felül épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat. Feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom az augusztus 20-i rendezvényszervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki pártelnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt, így nyerhetett a Hard Rock Kft., a Tisza párt rendezvényszervező cége. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Láncs csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban 3 céget hívtak meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott be ajánlatot. A programokat az eredetileg tervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz ma, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
3: A hírek után. És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra.
5: Csukás Mese Rádió.
6: Én nagyon szeretem.
3: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
7: Égből pottyant mesehallgatók, nagymamák, édesanyák és gyerekek. Döbrente Ildikó nénye. Égből pottyant meséiből, hallgassátok meg azt, amelyik Afrikában játszódik. Felolvassuk Ildikó nénye és én, Levente Péter bátyó.
8: Durci.
9: Hol volt, hol nem volt, a messzi Afrika legmélyebb tavában élt csíkos bölcsőszájú anya és 100 porontja. Mind a száznak saját kicsi bölcsője volt anya nagy bölcső szájában.
7: Ha a kicsinyek aludtak a bölcsőkben, csíkos anya is szundikált. Ha a kicsinyek virgonckodtak, anya is mosolygott. Ha a kicsinyek túlságosan is mozgolódtak, anya szelíden megmozgatta az állkapcsát, s azzal helyreállt a rend.
9: Délutánonként csíkos anya kiúszott kicsinyeivel a tó mélyi játszótérre. Kinyitotta bölcső száját, mint egy nagy kaput, a porontyok kiözöllöttek rajta, és már is játékba kezdtek. Kergetőztek, bujócskáztak, légbuborékokkal labdáztak. Csíkos anya mosolyogva gyönyörködött gyermekeiben. Csak a legkisebb porontj ellenkezett.
7: Nem kergetőzöm, mert megfogtok. Nem bujócskázom, mert megtaláltok. Nem labdázom, mert a légbuborék csak az enyém. Nem játszom.
9: Nem is játszott vele senki. Este csíkos anya újból kitátotta bölcső száját. Ez azt jelentette, hogy ide, ide. A porontyok beözönlöttek rajta, és anya elindult velük hazafelé. A kicsinyek a bölcsőkben is folytatták a játékot. Hol egyik, hol másik bölcsőjébe bújtak, ugráltak, kergetőztek. Csíkos anya mosolyogva tűrte gyermekei símogató hancúrozását. Csak a legkisebb porontj ellenkezett.
7: Az én bölcsőmben ne jöjjön senki! Az én bölcsöm csak az enyém. Nem játszom.
9: Addig ellenkezett, addig durcáskodott, míg a testvérei elnevezték Durcinak.
7: Egy nap csíkos család mellé új család érkezett a játszótérre. Pöttyös anya és porontjai. A két anya kitátotta bölcső száját, a csíkos porontyok, pöttyös porontyok kiözönlöttek rajta, és már is játékba kezdtek.
9: A porontyok kergetőztek, bujócskáztak, labdáztak, az anyák tereferéltek, mindenki jól érezte magát. Csak Durci durcáskodott.
7: Ez nem ér, velem nem törődik senki. Nem játszom, elmegyek. Talán el is ment volna, ám ekkor a legsötétebb hínár mögött kavarogni kezdett a víz. Kavargott, majd feltűnt egy ragadozó hal. Lassan úszott a játszadozó kicsinyek felé.
9: Ide! Tátogtak rémülten az anyák. A porontyok villámgyorsan abbahagyták a kergetőzést, és suhantak a védelmet jelentő bölcsőszájakba.
7: Durci is menekült, olyan gyorsan úszott, mint még soha életében. Már bent volt anya szájában, de ilyettében háromszor körbeúszta a gyerekszobát, mire megtalálta a maga helyét. Még soha nem örült így a saját kis bölcsőjének.
8: Egyém a legjobb bölcső. Bemegyek és benne is maradok, gondolta.
9: Ám a bölcsőben már volt valaki.
7: Ez nem ér, ez az én bölcsőm. Menj innen, nem játszom, sivította Durci.
9: Jaj, de mókás vagy, gyere ide mellém, elférünk ketten is. Bukkant elő egy fejecske a bölcsőből.
7: Durci akkor látta, hogy a bölcsőben egy pöttyös porontj kuporog.
9: Ne oda menj, hozzám gyere, itt is van hely, gyere! Hallatszott innen is, onnan is.
7: Durci nem akart hinni a szemének, minden bölcsőből egy-egy pöttyös porongy integetett az uszonyával. Semmi kétség. Ilyettében pöttyös anya gyerek szobájába menekült.
8: Ez nem ér. Ezek itt idegenek. Nem játszom. Én hazamegyek.
7: Sírta el magát Durci.
9: Ne sírj, Csíkoska. Ne félj tőlünk. Van itt hely bőven. Holnap hazaviszünk. Vigasztalták versengve a pöttyös porontyok. Aztán sorsot húztak, hogy ki mellett aludjon a csíkos csemete.
7: Durci csodálkozva érezte, hogy milyen jó érzés, ha mellé bújik egy másik porontj. Békésen aludt reggelig.
9: Másnap a játszótéren Csíkos anya boldogan ölelte magához elveszettnek hitt legkisebb porontját, Durcit. A testvérek is örömmel táncolták körül, ám amikor elkezdődött a játék, óvatosan, tisztes távolságba húzottak tőle.
7: Durci elkapott egy légbuborékot. Repül a labda, kijátszik velem. Kapd el, dobd el! Ír a nevem!
9: A csíkos testvérek csodálkozva bámultak legkisebb testvérükre, ám nem sokáig csodálkoztak, inkább akkor a labdacsatába kezdtek, amilyet még nem látott a tóméi játszótér.
7: Csíkosok játszottak pöttyösökkel, pöttyösök csíkosokkal, és attól kezdve így ment ez napról napra, délutánról délutánra.
9: Este elköszönt egymástól a pöttyös csapat meg a csíkos csapat, és folytatódott a játék csíkos anya bölcsőszájában. Kergetőztek, hancúroztak bölcsőről bölcsőre a csíkos testvérek, egészen addig, míg csak anya szelíden meg nem mozgatta az állkapcsát. Akkor elnyugodtak, és aludtak reggelig.
7: Aludt Durci is a saját bölcsőjében, vagy egy másikban. Egyedül, vagy egy csíkos testvérkéjével.
9: Aki nem hiszi, szálljon le a távoli Afrika legmélyebb tavának fenekére, és nézze meg, hogy igazat meséltem-e.
7: Így volt?
9: Nem így volt.
10: Égből fottyant mese volt.
11: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét. Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió, egy fejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
2: Nyári rajz. Hogy mit láttam, elmondhatom, de jobb lesz, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó, ez itt az út felénk futó, ez itt akác, ez itt levél, ez itt a nap, ez itt a dél, ez borjú itt, lógófülű, hasát veri a nyári fű, ez itt virág, ezer-ezer, ez a sötét gyalogszeder, ez itt a szél, a repülés, az álmodás, az ébredés, ez itt gyümölcs,

0: Rák Kati vagyok, és ma én mondom nektek a mesét. Vadadi Adrien Ákos óvodába megy. Ákos óvodás táskája. Ákos már egy ideje óvodás, de még sosem maradt az óvodában egyedül. Vagy az anyukája játszott vele a babakonyhában, vagy az apukájával épített magas tornyokat, vagy a nagymamájával rajzolgatott egészen ebédig. Ákos szeret óvodába járni, de csak akkor, ha nem kell egyedül ott maradnia. Ma reggel, amikor megérkezett az óvodába, az anyukája legugolt hozzá, hogy elbúcsúzzon tőle. Én most elmegyek dolgozni, de ebéd után már itt is leszek érted, azzal egy nagy puszit cuppantott Ákos pofiára, és bekísérte a csoportszobába. Ákos pityeregni kezdett. Az ajtóban belecsimpaszkodott az anyukája lábába, és csak szorította, hogy ne menjen el. A gyerekek köréje gyűltek, az óvó néni vigasztalni próbálta, de Ákos rájuk sem nézett, csak bújt az anyukájához, és egyre keservesebben sírt. Lea szólalt meg elsőnek, nem kell félni tőlünk, mi aranyosak vagyunk. Én építek veled magas tornyot, ha akarod, tette hozzá Dani. Ákos nagy nehezen engedte csak el az anyukáját, sokáig integetett utána. Azután belekuporodott az óvónéni ölébe, és hagyta, hogy az óvónéni vigasztalja. Hamarosan melléjük ült Dani is. Óvónéni, játszunk hátamon a zsákomat, és már a hátára is ugrott, hogy az óvónéni a mondókára előre, hátra ringassa. Dani azt szereti a legjobban, amikor a játék végén az óvónéni az ölébe repíti, és jól megcsiklandozza. Olyankor aztán úgy kacag, hogy kedvet kap a zsákos-mákos játékhoz mindenki. Most is sorbáltak a gyerekek, egyikük a másik után, hogy az óvónéni a hátára vegye őket. Egyedül Ákos üldögélt magában a szőnyegen, és csak bámulta a többieket. A gyerekek nevettek, rötyögtek, kacagtak, amikor az óvónéni egymás után megcsiklandozta őket. Egyszer csak Ákos felpattant, kinyitotta a csoportszoba ajtaját, és se szó, se beszéd, kiszaladt a folyósóra. Az óvónéni várt egy darabig, hát ha Ákos visszajön. Azután kikukucskált az ajtón, hogy meglesse, mit csinál. Ákos ölében az óvódás táskájával a szekrényénél ücsörgött. Mit csinálsz idekint? Kérdezte az óvónéni. Gyere be, ne legyél itt egyedül. Csak megszagolom anyukámat, húzta elő Ákos a táskájából anyukája pizsamáját, és jó alaposan végig szimatolta. Én inkább itt maradok anyukám pizsamájával. De amikor az óvónéni Ákos hátára segített az óvodás táskát, és azt mondta, hogy pizsamástól, óvodás táskástól is bejöhet a csoportszobába, Ákos visszament vele a gyerekek közé. Először Danival magas tornyokat épített, aztán Leával a babakonyhában főzőcskézett, végül pedig az óvónénivel rajzolgatott egészen ebédig. Persze a táskába a csomagolt pizsamát, egy pillanatra sem vette le a hátáról. Ebéd után, amikor az anyukája érte jött, csillogó szemmel újságolta neki, holnap majd apupulcsiát hozom el.
1: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén.

0: Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió, egy fejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, mi történt?
2: Na, micsoda? Mesélj!
1: Az osztályban készülünk az iskolai műsorra, és én jelentkeztem verset mondani.
2: Hű, hát ez nagyon izgalmas.
1: Igen, de azt is mondtam, hogy segítek díszletet festeni, és a plakátot is megcsinálom. Most meg kicsit izgulok, hogy mindenre jut-e időm.
2: Jaj, bizony nagy fába vágtad a fejszédet.
1: Micsoda? Ez mit jelent?
2: Azt, hogy valaki sok vagy nagyon nehéz feladatot vállal. Olyat, ami sok munkát és kitartást igényel.
1: Akkor én tényleg nagy fába vágtam a fejszémet.
2: Igen, mert sok mindent akarsz egyszerre, de még van időd. Ha szépen sorban haladsz és kérsz segítséget, biztosan sikerülni fog.
1: Akkor már ma elkezdem, mondjuk a plakáttal.
2: Így is kell. A nagy feladatok is könnyebbek, ha apránként fogunk hozzájuk.
0: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
3: A kis kutya neve, aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
4: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer az óperenciás tengeren túl egy nagy fa. Annak volt 366 ága, minden ágán 366 kányafiú. Aki az én mesémet meg nem hallja, csípje meg mind az éjszaka. Volt egyszer egy királyfi, az elment a szomszéd király házához látogatóba. Ennek a királynak volt három lánya. A legkisebbiknek volt egy szép kis kutyája. Ez a kis kutya olyan nagyon szép volt, hogy a királyfi nagyon megszerette. Meg is mondta a lányoknak, hogy sokért nem adná, ha a kis kutya az övé lehetne, de azok meg azt mondták, hogy ők is annyira szeretik, hogy semmiért oda nem adják. A királyfi a legkisebbik király kisasszonnyal összebeszélt, s az odadta neki a kiskutyát. Mikor már jó messzire volt a várostól, akkor jutott eszébe, hogy nem kérdezte meg, mi a kutya neve. Ő maga nem mert visszamenni, hogy megkérdezze, hanem a kocsist küldte. Azt mondta neki, eredj vissza, de okosan beszélj, mert mind a három királylány együtt lesz. Visszamegy a kocsis, s azt mondja a legkisebbik király kisasszonynak. Fenséges király kisasszony, azt üzente az, tudod már ki, mi a neve annak, tudod már kinek? Azt mondja erre a királylány. Ahogyan vagy te, úgy vagyok én. Az a neve annak, tudod már minek. Mondd meg ezt annak, tudod már kinek. A kocsis visszament a gazdájához, és megmondta, mit üzent a királylány. A királyfi ebből megértette, hogy félsz a kutya neve, mert a lányok előtt se a kocsis, se a legkisebbik lány nem mert világosan szólni.
3: A kis kutya neve című mesét hallottátok.
0: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Palacsinta, csörögje fán, csak egy tartá!
1: Lépj be velünk a mesék birodalmába! Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
2: Itt, a Petőfi Rádióban.
3: Sziasztok, én Fodon Imre vagyok, és most én szavalok nektek. Mentovics Éva, szól a csengő, vár a suli. Mézillatú nyár szikrázott nemrég még a domb mögött, azóta a fecske gólya messze délre költözött. Mától én is útra kelek, kora reggel minden nap, szól a csengő, vár a suli, tárt kapukkal hívogat. Emlékké vált az óvoda, nem vagyok már kisgyerek, egyre hajt a kíváncsiság, új tudásra éhezek. Nézzétek csak a táskámat, mennyi minden van belül, írkák, könyvek, színes cerkák, s én cipelem egyedül. Évvégére már könnyem lesz, a tudás mi abba van, nem a hátam görbíti majd, itt lesz fent, a kobakban. Addig meg is erősödök, meglásd, nem lesz vele gond, bárhogy húzza is táskámat, a rengeteg piros pont.
1: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
2: Most vissza a magyar zenékhez.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával. Hamarosan becsöngetnek, és sok óvodás életében egy egészen új fejezet kezdődik. Szeptemberben először lépnek majd be az iskola kapuján. Ez a gyerekeknek és a szülőknek is igazán izgalmas időszak, tele várakozással, de akár szorongással is. Vajon mivel tudjuk úgy felkészíteni a gyerekeket, hogy ne féljenek az iskolától, hanem kíváncsian és magabiztosan várják, és honnan tudhatjuk, hogy valóban készen áll az iskola kezdésre a gyermekünk. Erről beszélgetünk ma reggel Pinc Petrával, óvodapedagógussal, tanító és mozgásterápiás fejlesztő szakemberrel. Köszönöm, hogy itt vagy velem ma reggel.
1: Én is köszönöm.
0: Kezdjük talán ezzel a legfontosabb kérdéssel, hogy honnan tudjuk, hogy iskola érett egy gyermek?
1: Hát az iskola érettségnek nagyon sok kritériuma van. Ha ezt így mind fel akarnánk sorolni, jó sokáig ülhetnénk itt, de a lényeg, hogy ezeket úgy kategorizáljuk, hogy van a testi fejlettség, értelmi, kognitív fejlettség, érzelmi, szociális fejlettség, és ezeken belül is különböző kritériumok. Ezeknek nem mindnek kell megfelelni a gyereknek, hiszen lehetséges, hogy bizonyos területeken valaki érettebb, míg más területeken akár egy kis megsegítésre szorulhat, de az a lényeg, hogy mire az iskolába lép a gyerkőc, a főbb területeken megfelelően érett és fejlett legyen ahhoz, hogy biztosan ne legyen kudarc az iskola kezdés.
0: Mik ezek az alapkészségek, amire mondjuk szüksége van egy elsősnek?
1: Hát most megint azt tudom mondani, hogy milyen téren, tehát nyilván más fog kelleni a matematikához, más az olvasáshoz, más az íráshoz, és más ahhoz, hogy mondjuk végig tudjon ülni 30-45 percet, bár ugye most kicsit rövidített órákról van már szó, vagyis ezek a hírek jöttek az utóbbi időkben, hogy lehet rövidebb órákat tartani az iskolákban a gyerekeknek, de nagyon fontos szempont az is, hogy ki hogyan tud figyelni a tanítónérire, hogyan tud kapcsolódni az osztálytársakkal, tehát hogy ez mind meghatározza azt, hogy az iskolai környezetben hogyan fogja érezni magát a gyerkőc, és az mennyire lesz hatással a tanulási képességeire.
0: Viszonylag kisgyerekekről van még szó ebben a korban, és azért előfordul olyan is, hogy valaki már úgy érkezik az iskolába, úgy ül be az iskolapadba, hogy már számolni, írni, olvasni nagyjából tud. Ezek a különbségek mennyire befolyásolják azt, hogy érzik magukat az iskolapadban az első időszakban a gyerekek?
1: Így van, azért azt szoktuk tapasztalni, hogy akinek van bizonyos előképzettsége, az nyilván magabiztosabban ül be az iskolába, neki is bőven lesz újdonság, tehát maga a napi rend, a szokásrend, hogy hogyan lesznek az órák, hogyan lesz az órarend, új a tanítónéni, új a környezet, újak az iskolatársak, tehát hogy lesz bőven neki kis kihívás, de valóban azt szoktuk tapasztalni, hogy azok a gyerekek, akik mondjuk már valamennyire tudnak számolni, hogy említetted, vagy íráselemekkel találkoztak már, azok azért könnyebben veszik az akadályokat.
0: Nem sokára azzal folytatjuk, hogy ez viszont azokra milyen hatással lehet, akik viszont alapképzettség nélkül ülnek az iskolapadba. A vendégem Pinc Petra, óvodapedagógus, tanító és mozgásterápiás fejlesztő szakember itt a Csukás meseórában.
2: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
3: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
4: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplum zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
5: újabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel, Pincz Petrával, óvodapedagógussal, tanító és mozgásterápiás fejlesztő szakemberrel. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
1: Én is köszönöm.
0: Ott tartottunk, hogy vannak olyan gyerkőcök, akik, ugye most óvodásokról van szó, akik először ülnek az iskolapadba, és vannak olyanok, akik már úgy érkeznek, hogy olvasni, írni, számolni már nagyjából tudnak, viszont vannak olyanok, akik teljesen normális helyzetben ugye nem tudnak hasonlókat, és nyilván erre van az iskola, hogy megtanulják. Azokban ez mit kelthet, vagy hogyan tudják a szülők ezt helyesen kezelni, és megbeszélni a gyerekükkel, hogy ez teljesen normális, hogy ők még nem tudnak ilyet.
1: Így van, azért azt én is hangsúlyoznám, hogy normális, hogyha egy gyerek nem úgy lép be az iskolába, hogy már tud olvasni, vagy ismeri a számokat. Itt azért megkülönböztetjük azt, hogy arról van-e szó, hogy még nem tanult ilyeneket, de gyorsan fel fogja venni a ritmust az iskolában, vagy arról van szó, hogy esetleg olyan alapképességek fejlesztendőek, amik az első néhány hónapban úgymond ki fognak bukni, és sajnos sok olyan gyereket szoktunk kapni november-december környékén vizsgálatokra, akiknél kiderül, hogy hát mondjuk azt, hogy iskolaéretlenül kerültek az iskolába, vagy hogy lesz probléma az olvasással, tipikusan egyébként az olvasással szokott az első osztály elején gond adódni. Én nem megijeszteni szeretném a szülőket, mert hogy alapvetően a legtöbb kisgyerek könnyedén el tudja sajátítani ezt az első hónapokban. Ez inkább azt mondom, hogy azokra vonatkozik, akik úgy kerülnek be az iskolába, hogy már azért ott az első időszakban látszik, hogy valamilyen probléma feltételezhető lesz a későbbiekben is, de nem úgy kell egy gyereknek belépni az iskola kapuján, hogy már olvas és számol, hiszen valóban erre van az iskola. Azonban, mint iskola előkészítéssel foglalkozó szakember, azt hangsúlyoznám, hogy az iskola előkészítés sem arról szól, hogy olvasunk, hanem hogy például az olvasás előkészítő feladatokat csináljuk a gyerekekkel.
0: Mire van ilyenkor szükség? Itt nagyon rövid idő van már csak az iskola kezdésig. Mi az, amit fontos, hogy az iskola kezdés előtt átbeszéljünk a gyerekünkkel?
1: Én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb az, hogy megbeszéljük a gyerkőccel, hogy például hogyan fog zajlani az iskolában a napi rend, hogy lesznek órák és lesznek szünetek, hiszen ez az óvodában például nem így van. Hogy merjen bátran segítséget kérni a pedagógusoktól, akkor is, ha még ismeretlenek. Hogy hogyan fog az zajlani, hogy mondjuk, ha ő kimegy a mosdóba, akkor hogyan tud segítséget kérni, hiszen mondjuk már nem biztos, hogy a tanterem mellett közvetlenül ott lesz a mosdó, ami mondjuk az óvodában legtöbbször a csoportok mellett ott van. Vagy nem lesz olyan segítő személyzet, mint az óviban egy dadus. Vagy hogy önállóságra lesz szükség, hiszen önállóan fel kell tudni öltözni, a táskámat bepakolni. Nem felejthetem ott a tankönyveimet, a táskámat. Ezekről érdemes beszélgetni a gyerekekkel, és én mindig azt mondom a szülőknek, hogy meséljék el azt, hogy nekik milyen volt az iskolás élet, hogyan emlékeznek ők, nyilván a pozitívumokat, hogy igen, az első padba beültem, és lett egy legjobb barátnőm, és kedves volt a tanítónéni.
0: Szerintem abszolút sok gyerek várja az óvoda után az iskolát, de szerintem előfordul olyan is, aki viszont egyáltalán nem szeretne iskolás lenni. Ezen hogyan segíthetünk?
1: Igen, előfordul, hogy egy gyerek már előre szorong az iskolától, de azt gondolom, hogy ha a szülők ezt is megpróbálják otthon tudatosan oldani egy kicsit segítő beszélgetésekkel, ugyanígy az élményeik elmesélésével, csak a pozitívumok kihangsúlyozásával, akkor már egy lépcsőfokkal könnyebben veszik ezeket az akadályokat.
0: Vagy talán, hogyha a szülő is elmondja, hogy annak idején ő sem várta, de mennyire megszerette az iskolát.
1: Abszolút.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velem. Holnap folytatjuk azokkal, akik nem most mennek először iskolába, viszont nehéz a nyári szünet után visszarázódniuk. Köszönöm, hogy itt voltál velem.
1: Én is nagyon köszönöm a meghívást.
2: Persze, te sike, aha, majd

0: Rózsa, ezt hallottad most Rózsa Magditól, itt a Petőfin Minden Magyar. Együtt utazunk egészen délig a mai délelőttön is, a legjobb magyar zenékkel természetesen. A legfrissebb hírek után is számíthatsz rám, az órát a Vadfruttik dalával kezdjük majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Augusztus 24-től új mesesorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Izgalmas mesesorozat settenkedő Tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a háziasszonyok életét és búskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 24-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: 0630 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Többnyire napos, de szeles idő lesz. Még tart a viharkárok felszámolása. Ma kezdődik a nyitott porta napok.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Biatorbágynál a kiépített terelésben egy műszaki hibás autó foglalja el a külső sávot, a 22-es kilométernél 1-2 kilométeres a dugó. Útépítők dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, a 35-ös és az 51-es kilométer között. A félútpályát lezárták, napközben torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este, főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom vármegyében volt sok munkájuk. A károk elhárításán folyamatosan dolgoznak. Súlyos orosz drón támadásért tegnap napközben egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivíriben. Legkevesebb 15 ember meghalt, 130 megsebesült. 29 sérültnek, köztük 5 gyermeknek súlyos az állapota. Este orosz légitámadásért egy Mikolaiv megyei települést is, ott 3 gyerek és egy felnőtt vesztette életét. Éjjel újabb támadás érte Ukrajna több részét, aminek legkevesebb 2 halálos áldozata van. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó 2 ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légirányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg. Az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők, tájékoztatott Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig kapják meg az érintettek utalvány formájában. Egész hétvégén egy tucatnyi szatmárberegi faluba várják az érdeklődőket a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse, a szilva áll a középpontban, melyet nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is meg lehet kóstolni. Ma és holnap összesen 14 porta nyit ki, Tákoson és Csarodán lesz Isten tisztelet is, a Sóstói Múzeum falu pedig ingyenesen látogatható.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz ma, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 21 fokos.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ma reggel is itt vagy velem, augusztus 22-e, szombat reggel 8 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. 0630 30 30 380, ide üzenhetsz nekem, lehetek én is, a vadfruttikkal kezdünk.
2: Itt egy újabb óra.

Vadvirágok, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Nyeremény hétvégénk van ezen az ünnepi hosszú hétvégén, és hát mozi jegyeket lehet ismét nyerni nálam. A játékszabály nagyon egyszerű, ha meghallod az óra zenéje előtt a felhívást, akkor vedd a kezedbe a telefonod, és SMS-ben elsőként küld el nekem az óra zenéjének címét és előadóját, és hogyha ez sikerült, akkor én már csörgetlek is, hogy személyesen gratuláljak a mozi jegyedhez, ami egy családi jegy a Ted és a Csoda Lámpa című filmpremiér előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából. Játsz velem, és aztán pedig lássuk ki a nyertes. Jó, hogy jöttél, ezzel folytatjuk most itt a Petőfin.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

Ha nem mondod, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. A Heaven Street 7 dalát játszottam most neked, illetve az óra zenéjét. Hallottad? Nem, csak vicceltem, még nem hallhattad, hiszen még nem játszottam, úgyhogy továbbra is fülej nagyon, hogy versenyben lehess a családi mozi jegyekért. A feladatot tehát tudod, nem más, csak gyorsan, elsőként küld el nekem SMS-ben az óra zenéjének címét és előadóját. Továbbra is fülej, most pedig tudom, hogy szeretsz titokban. Ezt játszom neked, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar az ünnepi hosszú hétvégénk első lehetséges nyertesét tárcsázom most.
1: Halló!
0: Halló, halló! Szia, én Korcsog Laura vagyok a Petőfi Rádiótól. Kivel beszélek éppen?
1: Szia, Laura! Dávid vagyok.
0: Szia, Dávid! Jó reggelt neked! És szombat reggel mivel töltöd az időd?
1: Készülök, hogy készítsek fagyit magamnak délutánra.
0: Fagyit? Hát milyen fagyit?
1: Fagyit. Képzeld el, fahéjas vaníliásat.
0: Te egyedül otthon?
1: Hát igen, édesanyám kitalálta, hogy ilyet szeretne enni, úgyhogy gondoltam, csinálok. Magamnak is, meg neki is.
0: Jaj, de aranyos tőled. És akkor még belefért az is emellé, hogy játsz velem a rádióban.
1: Igen, ahogy így készülök elő, közben hallgatom a rádiót.
0: Na képzeld el, te voltál a leggyorsabb, aki elküldte nekem. Na hát áruld is el, hogy mi volt az Óra zenének címe és előadója.
1: Ez a Radics Gigi úgy fáj volt.
0: Bizony. És mi a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Gratulálok, a nyereményed egy családi jegy a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából. Szuper, örülök, hogy játszottál.
1: Én is nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Még azt áruld el nekem, hogy tudod-e már, hogy kivel mész?
1: Szerintem elviszem az unokatesómat.
0: Meg akkor a kedves anyukát is.
1: Na jó legyen, őt is akkor.
0: Hát akkor nagyon jó mozizást majd nektek. Köszönöm szépen, hogy játszottál, és jó fagyi készítést.
1: Én is köszönöm szépen. Szia.
0: Szép napot, szia-szia.
1: Szia-szia.
0: Dávid volt a mai nap első nyertese, de tudod, te is lehetsz a következő, hiszen még két darab családi mozijegy vár kiosztásra, úgyhogy játsz velem. Most pedig hullik a cseresznyefa virága, Honey Beast és a Pornograsz közös dalával megyünk tovább.

0: ezt hallottad most itt a Petőfin, minden magyar a legfrissebb hírek fognak most következni, ahol az időjárás és a közlekedés infók is hasznosak lehetnek most számodra, úgyhogy utána én várlak sok szeretettel, csak te vagy, ezt játszom majd a folytatásban.
1: Csak te vagy csupán, úgy vágyom a szád után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: A kemény hétköznapok után
3: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
6: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
6: Szóval a hétvégén a lazsálási a terep.
3: De azért legyél éber.
6: A magyar zene most szombaton és vasárnap
3: nyereményt ér.
6: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
2: A reklám után
7: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
0: Enyhül a forróság, újabb súlyos támadás érte Ukrajnát, irodalmi fesztivált rendeznek Szigligeten.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Az M1-esen a Sasfészektó pihenőnél megszűnt a sávzárás, Győr felé megindult a forgalom, a dugó is hamarosan feloszlik. Útépítők dolgoznak az 52-es főúton Fülöp-Szállás és Solt között, a 35-ös és az 51-es kilométer között. A félútpályát lezárták, napközben torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
0: Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán fővárost több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történetet, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Törökország nemzetközi elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen, jelentette be a török igazságügyi miniszter. Benjamin Netanyahu és további 34 ember ellen azért indult büntetőeljárás, mert Izrael korábban nemzetközi vizeken feltartóztatta a Gázába tartó segélyflottilla aktivistáit. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légirányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg. Az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat itthon az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom vármegyében volt sok munkájuk. A károk elhárításán folyamatosan dolgoznak. Ma tartják az irodalmi Szigliget Fesztivált a Balaton felvidéki falu híres alkotóházában. Lesznek felolvasások, kerekasztal beszélgetések és fotókiállítás a Szent György hegyről. Farkas Levente András kék cetli installációján bárki otthagyhatja fontosnak vélt gondolatait. Az alkotóház történetét egy irodalmi sétán Sumonyi Pap Zoltán íróval lehet megismerni.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz, ma legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Az ünnepi hosszú hétvégén meglepetéseket is tartogat, ugyanis nyeremény hétvégénk van, családi mozi egyet nyerhetsz nálam. Játsz velem 0630303380, ide írj majd üzenetet. A kezdésben csak te vagy a tortugától, ezt játszom.
2: Itt egy újabb óra.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

Több-több szongot hallottad most itt a Petőfin minden magyar nyeremény hétvégénk van, úgyhogy ha esetleg az előző órában is próbálkoztál, de nem jártál sikerrel, akkor ismét itt a lehetőség. A szabály nagyon egyszerű, tudod, csak annyi, hogyha meghallod a felhívást az óra zenéje előtt, akkor SMS-ben küld el nekem leggyorsabbként az óra zenéjének címét és előadóját, hogy gratulálhassak neked a családi mozi jegyhez a TED és a Csodalámpa című filmpremier előtti vetítésére, de csak akkor játsz, hogyha az augusztus 20-a este 6 óra szabad még neked, hiszen ez egy premier előtti vetítés, így fix az időpont, ráadásul a Mamutban lesz, úgyhogy lehetőleg akkor játsz, hogyha el is tudsz majd menni az alkalomra. Várom a játékosokat, nem sokára játszom az óra zenéjét, fülelj nagyon. Emlékszem Sopronban, most viszont ezt játszom neked.

majd elhiszem, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Játszottam már az óra zenéjét, amiről csak annyit árulok el, hogy a Bohemian Betyárstól volt. Nem sokára hívom majd a nyertest, előtte azonban egy jubileumról szeretnék beszámolni neked, hiszen 20 éve 2006-ban alapította meg néhány középiskolai barát az AVS zenekart. Az országos, aztán majd a nemzetközi ismertséget a Viszlát Nyár című daluk hozta el számukra, amivel 2018-ban egyébként Magyarországot képviselték az Eurovíziós Dalfesztiválon. A jubileumi évet országjáró turnéval ünneplik, majd novemberben az AVS 20 Madár című arénakoncerten pályájuk valamennyi korszakát felidézik. Most mi is felidézünk egy kis korszakot, emlékszem, ez szól most az AVS-től, itt a Petőfin. Emlékszem.

0: Budapesttől a Tulipán szólt most itt a Petőfin Minden Magyar, most pedig remélhetőleg a nyertes hangja fog szólni, ugyanis tárcsázom őt.
1: Haló?
0: Haló, haló, ez a Petőfi Rádió, én pedig Korcsok Laura vagyok. Ki van a vonal túloldalán?
1: Én Tőrös Levente vagyok, szia!
0: Szia Levente! Tudod, hogy miért hívtalak?
1: Nem egészen, miről lenne szó?
0: Hát arról, hogy játszottál nálam. Elküldted SMS-ben az óra zenéjének címét és előadóját, ráadásul a leggyorsabbként. Úgyhogy ha elárulod nekem most, hogy mi volt ez, akkor lehet, hogy te nyerted a családi mozi jegyet.
1: Húha, akkor itt nagy a tét. Bohémien Betyás Csavargó, hogyha jól emlékszem.
0: Jól emlékszel! És mi a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Gratulálok! A nyereményed egy családi jegy a TED és a Csodalámpa című filmpremiér előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából. Gratulálok hozzá!
1: Köszönöm szépen, hát az meglepődtem, mert szerintem én még sosem nyertem ilyen, de semmit, úgyhogy köszönöm.
0: Na hát, akkor itt a remek alkalom. Most ez egy kicsit eltérő kérdés, de van barátnőd?
1: Egyelőre nincsen, alakulóban van valami.
0: Ó, és milyen típusú lányokat kedvelsz? Inkább a szőkéket vagy a barnákat?
1: Én inkább barna párti vagyok.
0: Na hát akkor a következő dalt neked küldöm. Varga Viktortól a szőkével álmodtam, de a dalszövegből kiderül, hogy ott egy barna is.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon köszönöm, hogy játszottál velem, majd jó mozizás nektek.
1: Köszönöm.
0: Szép napot, szia-szia. Tehát akkor szóljon ez a dal. Szőkével álmodtam Varga Viktortól, itt a Petőfi.

0: veszed észre. Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Viszont szerintem te abszolút észreveszed, hogy milyen jó magyar zenék szólnak most itt a Petőfin, és ezt a sort nem törjük meg. A legfrissebb hírek következnek, utána pedig egy hihetetlen pörgős dallal folytatjuk. Ez nem más, mint a négy ütem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A kemény hétköznapok után.
3: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
4: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
4: Szóval a hétvégén a lazsálási a terep.
3: De azért legyél éber.
4: A magyar zene most szombaton és vasárnap
3: nyereményt ér.
4: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
4: Ez a Petőfi Rádió.
0: Enyhül a forróság, újabb súlyos támadás érte Ukrajnát. Sok helyre riasztották a tűzoltókat a tegnapi vihar után.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajosmizse között új sáv elhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Útépítők dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, a 35-ös és az 51-es kilométernél. A félútpályát lezárták, napközben torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
0: Ismét Kijevet támadták az oroszok, az ukrán fővárost több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Drón támadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodymyr Zelenszkij elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket, és Oroszország felelősségre vonását szorgalmazta. Oroszország meg akarja törni az ukránok ellenállását, ezért fokozza drón és rakéta támadásait, jelentette ki a német külügyminiszter Kijevben. Johann Vadepul azzal vádolta Moszkvát, hogy nincs tekintettel a civilekre, és szándékosan veszi célba az energetikai létesítményeket. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légirányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg. Az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Országszerte több helyen okozott közlekedési fennakadásokat, itthon az esti felhőszakadás, a viharos szél. Elsősorban kidőlt fák, leszakadt ágak miatt, valamint megrongálódott épületekhez riasztották a tűzoltókat. Délután és kora este főként Somogyban és Baranyában, később Fejér és Komárom-Esztergom vármegyében volt sok munkájuk. A károk elhárításán folyamatosan dolgoznak. Különleges filmkoncertre várják a közönséget este a Margit szigeti szabadtéri színházba. Élő nagyzenekari kísérettel látható Milos Forman Amadeus című filmje. A 8 Oscar díjjal elismert alkotás zenei tételeit a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring Énekkara adja elő Ernst van Thiel vezényletével.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Túlnyomóan napos, szeles, száraz idő lesz ma, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Nyeremény hétvégénk van, úgyhogy ha szabad még az augusztus 26-a délután, este, akkor játsz velem, tudod, elsőként kell elküldened az Ura zenéjének címét és előadóját SMS-ben 06 30 30 30 380. A kezdésben a 4 ütem.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Azt mondták, létezik az Isten, csak mostanában nincs ideje rád.

és ne szomorkodj többet, hisz kinek kellenek az istenek. Azt mondták, soha nem kell félned, mert többé nem veszíthetsz semmit el.

0: Pont úgy, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Máté üzenetét továbbítom, ugyanis a párjának, Nikinek szeretne nagyon-nagyon jó kis időtöltést kívánni, ugyanis Niki a fiával és a családjával Bükkfürdőn tölti ezt a pár napot még a nyárból. Egy kicsit pihennek, és hogyha lehet, akkor Máté egy Lenke dalt kér tőlem, ugyanis nemrég jártak a koncertjén, nagyon szeretik a dalait. Úgyhogy teljesítem Máté kívánságát, vagyis küldünk Nikinek egy Lenke dalt, méghozzá Szíven ütnek a mélyek. Ez szól most itt a Petőfin.
1: Ez a legújabb magyar zene.

Egy világon át. Ezt hallottad most a Kovalszky meg a Vegától itt a Petőfin Minden Magyar. Egy újabb üzenet következik ugyanis Laura. Nagyon-nagyon boldog születésnapot szeretne kívánni a kedvenc fogorvosának, Levente doktor úrnak, aki tegnap töltötte a 30-at. Ebből az alkalomból pedig egy kerti partit szervez a mai napon, amin Laura is ott lesz és már nagyon várja. Úgyhogy innen is én is boldog születésnapot kívánok a kedves doktor úrnak. Hát a 30 az már szerintem olyan, hogy ezek után, hogyha megkérdezik, hogy mennyi idős az ember, akkor már csak annyit mondunk, hogy 30 valahány. Ez a dal következik most, itt a Petőfi.

0: Magyar, ez a Petőfi Rádió. Hívjuk a mai nap harmadik nyertesét, tárcsázom is.
1: Tessék!
0: Haló, haló, ez a Petőfi Rádió, én pedig Korcsok Laura vagyok. Kihez van szerencsém?
1: Szia, én Tomi vagyok. Most ezt jelenti akkor, hogy én nyertem?
0: Szia, Tomi. Hát majdnem, egészen közel vagy hozzá, hiszen te küldted el legelsőként, képzeld, az Óra zenéjének címét és előadóját, de még ahhoz, hogy te legyél a nyertes, el kell nekem árulnod, hogy mi volt ez.
1: Carson Comától a Libikóka.
0: Bizony, és mi a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Na, ez akkor most már azt jelenti, hogy te nyertél. Gratulálok hozzá!
1: Jó, ez az. Köszönöm szépen.
0: A nyereményed egy családi jegy a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésére. Tudod már, hogy kit viszel magaddal?
1: Nem tudom. Lehet, hogy anyukámat, vagy az unokaöcsémet. Még nem döntöttem el.
0: Nem is kell döntened, hiszen családi jegy, mehettek mindannyian.
1: Mindannyian? Jó, hát akkor elviszek mindenkit, aki eljön velem.
0: Nagyon jó mozizás majd nektek jövő hétre. Köszönöm, hogy játszottál velem.
1: Nagyon szépen köszönöm, és szép napot neked.
0: Legyen szép napod. Szia-szia.
1: Szia-szia.
0: Elkelt a mai nap harmadik családi jegye is, viszont holnap is játszhatsz, illetve délután Kolosnál is, úgyhogy ne csüggedj. Most viszont vár a holnap, ez szól a The Beeberstől, itt a Petőfin. Vára.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: London, ezt hallottad most a Bermudától, itt a Petőfin, minden magyar. Most, hogy az ünnepi hosszú hétvégénken játszottunk már egy kicsit, elkelt a három családi mozi egy. Úgyhogy most mehetünk, és tovább kezdődik a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. Jerkovics Bogi lesz a vendégem, női életmódmentor, mentesséf, úgyhogy a továbbiakban erre számíthatsz, illetve az órát ezzel a dallal kezdjük majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
1: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
2: De azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
2: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Enyhül a forróság, újabb súlyos támadás érte Ukrajnát, országszerte várják a véradókat.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Az autópályákon több helyen, több szakaszon vannak útfelújítások, forgalomkorlátozások, a terelésekben akár szűkített sávokon és sebességkorlátozás mellett kell közlekedni. Az erős forgalom miatt lassabb haladásra kell készülni az M1-esen Győr felé a Tatabányai szakaszon, továbbra az M5-ös Kecskeméti szakaszán is lelassul a forgalom, és az M0-áson a déli szektorban az M1-es felé vezető oldalon az M6-os és az M7-es csomópontok között is telítettek a sávok. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Ismét Kijevet támadták az oroszok, az ukrán fővárost több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Drón támadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Oroszország meg akarja törni az ukránok ellenállását, ezért fokozza a drón és rakéta támadásait, jelentette ki a német külügyminiszter Kijevben. Johann Vadepul azzal vádolta Moszkvát, hogy nincs tekintettel a civilekre, és szándékosan veszi célba az energetikai létesítményeket. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A mai országos véradónapon 20 helyen lehet jelentkezni. Általában 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. A helyszínek, a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A Paks 2-0-ra győzött a vendég Újpest ellen a labdarúgó NB egy 5. fordulójának nyitó mérkőzésén. Az Újpest 7 ponttal jelenleg a 3. helyen áll a tabellán, míg a szintén 7 pontot gyűjtő, a meccset 10 emberrel befejező Paks a 4. Ma további két találkozót rendeznek az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. Az 5. forduló rangadóján az Éllovas Puskás Akadémia a 2. Vasas otthonába látogat. A 15 óra 30 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport Plus élőben közvetíti. 17 óra 30 perctől az MTK az Újhidegkuti Nándor stadionban a Nyíregyházával játszik. Ezt a meccset is a Nemzeti Sportrádióban, valamint az M4 Sporton kísérhetik figyelemmel. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx 94-84-re nyert a Washington Mystics otthonában az észak-amerikai női profi kosárlabda ligában. A magyar válogatott játékos csak nem 20 percet töltött a pályán, és 8 pontot, illetve 3 lepattanót szerzett. A Minnesota továbbra is a tabella élén áll, és már biztosította helyét a rájátszásban. A Formula 1-es holland nagydíj sprint időmérőjén a Mercedes brit pilótája George Russell szerezte meg az első rajtkockát, mögötte honfitársa Lando Norris a McLarennel, valamint a Ferrari vala monacói Charles Leclerc indulhat. A sprintfutamot ma déltől a nagydíj időmérő edzését 16 órától rendezik. A verseny holnap 15 órakor kezdődik. A teljes versenyhétvégét az M4 Sport élőben közvetíti, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte napos, gomoly felhős az idő, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor, a szél több felé megerősödik. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ha befordultam a Konyhára című magazin műsorunk, én Korcsok Laura vagyok, a vendégem pedig perceken belül Jerkovics Bogi lesz, női életmód mentor, mentesséf. A köretek világát járjuk körbe a mai napon, tarts velünk a kezdésben, ne

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. Ezen a hétvégén egy kicsit a köretekről fogunk beszélgetni, és ebben a segítségemre Jerkovics Bogi lesz, női életmód mentor, mentes séf. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Szia Laura, nagyon szépen köszönöm a meghívást, jó itt újra, és tök jó izgalmas téma lesz a mai nap során, úgyhogy nagyon vártam ezt a beszélgetést.
0: Bizony, hiszen kicsit azt járjuk körbe, hogy azon kívül, hogy rizs, meg krumpli, amit így általában tudunk köretként használni, azon kívül még rengeteg féle lehetőség van, úgyhogy kérlek, ebben segíts nekünk, de először a hagyományos dolgoknál induljunk, tehát a rizsből is ezer fajta van.
1: Hát hogyne, ugye alapvetően amit az ember, hogyha a rizshez nyúl, akkor amit le tud szedni a boltok polcairól, az nekünk jó lesz, de hát ugye a rizsből is rengeteg féle van. Van jázmin rizs, van baszmati rizs, barna rizs, van fekete rizs, ami sokaknak egyébként egy nagyon ismeretlen fogalom, sushi rizs, vagy esetleg risotto rizs, mindegyik más formájú, és egyébként rizs és rizs között is van különbség valamilyen szinten tápanyagértékekben is, de hogy mindenből nagyon jó dolgokat lehet készíteni.
0: Melyikről mit kell tudni úgy nagy általánosságban, meg kinek ajánlott? Például úgy hallottam, hogy az inzulin rezisztenseknek inkább a baszmati rizs.
1: Igen, hogyha általánosan el lehet mondani, akkor inzulin rezisztenseknek inkább a baszmati rizs, ami ajánlottabb, vagy egy barna rizs. Ugye ennek valamelyest jobb a felszívódása, mint olyan, tehát lassabban szívódik fel, és ilyen szempontból jobban hat a vércukor szintre, de azt el lehet mondani általánosan, hogy a rizs az miután el van készítve, és esetleg hűtőbe van helyezve, tehát ugye hagyunk neki időt, akkor ott rezisztens keményítővé válik, ilyen szempontból sokkal jobb lesz a felszívódása egy bármilyen rizsnek, úgyhogy démonizálni nem érdemes a rizst, be lehet építeni, de ez megint nagyon egyénfüggő, hogy minden egyébként így a táplálkozás szempontjából, hogy inzulin rezisztens és inzulin rezisztens között is vannak különbségek, van, aki bizonyos dolgokat jobban tolerál, van, aki kevésbé, de ez azért általánosan elmondható, hogy nekik is beépíthető, nem kell megijedni, csak figyelni kell rá, hogy hogyan, mivel van kombinálva, milyen fehérjével, milyen rosttal párosul, hogy tényleg segítsük azt, hogy ez jobban hasznosuljon.
0: Te milyen rizst fogyasztasz?
1: Én a baszmati rizst szeretem nagyon, illetve én a fekete rizst.

0: kontextust is nagyon szeretem, és beszoktam építeni.
1: Mit lehet tudni róla?
0: Ez egy kicsit különlegesebb, nem akarok hülyeséget mondani, mert most hirtelen nem is tudom, hogy tehát ázsiai oldalról jön ez 1000%, de hogy mélyebben nem mennék bele, mert biztos, hogy van, aki ebben okosabb, mint én, de azért is nagyon szeretem, mert különlegesebb számomra az ízvilága, és amikor ilyen őszies ételeket készítek, akkor jobban szeretem párosítani benne, nem csak azért, mert ugye jobban is néz ki, és azért látványosabb az adott étel, hanem egy kicsit másabb az ízvilága, egy picit olyan intenzívebbnek érezni, mint az általános rizseket, és ezért is jó lehet kombinálni mindenféle különböző őszi zöldséggel, mert már nagyon jó dolgokat lehet alkotni belőle.
1: Nem kóstoltam még, kíváncsi itt vagyok.
0: Ázsiai boltokban is meg lehet találni, de egyébként nagy multikban is azért ott a rizs sorok között mindig egy-egy fel lehető.
1: Igen, hát rengeteg rizsféle van ott, de most már így nagyjából képbe kerültünk, úgyhogy a krumplival folytatjuk, majd a burgonyával, a vendégem Jerkovics Bogi, női életmód mentor, mentesség.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Jerkovics Bogi, női életmód mentor, mentes séf. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
1: Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és hát nagyon-nagyon szeretem ezt a témát, ami itt terítéken van most, mert hogy alap dolgokról beszélünk, ami szerintem mindenkinek a konyhájában felelhető, mégis egy kicsit izgalmasabbá fogjuk tenni a mai nap.
0: Ugyanis a köretekről beszélgetünk. Az előző részben átbeszéltük a rizssel kapcsolatos fontos tudnivalókat, hogy milyen típusai vannak és kinek melyik ajánlott. Most átérünk egy kicsit a burgonyára, hiszen a burgonyából is rengetegféle van, és rengetegféleképpen is el lehet készíteni, úgyhogy mesélj egy kicsit.
1: Abszolút, én nagyon szeretem, és nekem is változott az ízlésem így évről évre, mert hogy most már szinte az egyik fő elem, amit nagyon szeretek úgy szintén használni, de azért jó ezt egy kicsit vegyíteni mással is, megpárosítani. Nyilván burgonya is más tud lenni, tehát egy édes burgonya, egy új burgonya, vagy egy sima új krumpli is mást jelent. Tápértékében, illetve glikémiás indexében annyiban nem különböznek, mint amennyire azt hisszük. Tehát, hogy nincsen óriási szakadékbeli különbség a kettő között, pedig ugye sokan, akik szeretnének egészségtudatosabban étkezni, akkor azok egyből az édes burgonyát választják, mert hogy ez egy jobb opció. Nem feltétlenül az a jobb opció, mind a kettő ugyanolyan jó opció, lehet attól függ, hogy hogyan készítjük el. Tehát inkább itt az elkészítési módot venném így először górcső alá, mert ugye amit látunk, és amiért mondjuk azt, hogy a szalma burgonya, ugye a sima krumpli, az mennyire egészségtelen, mert amikor tényleg fritőzve, bőolajba ki van sütve, akkor azért felveszi azt az olajtartalmat, egy zsírosabb étel, vagy egy köret készül belőle, és így valóban egészségtelenebb, mint amikor azt mondjuk, hogy egy édes burgonyát felcikkelyezünk, és sütőben megsütjük. De hogyha azt a sima krumplit is fogjuk, és esetleg egy airfryerben sütjük ki, vagy sütőben minimálisabb zsíradék felhasználásával, akkor egy ugyanolyan jó opció lesz, és azt sem kell elvetni egyébként, hogy néha-néha alkalmanként azokat a rosszabb dolgokat is lehet fogyasztani, ugye ezt már mikor itt jártam nálad, én említettem, hogy én nem vagyok a szélsőségeknek a híve, én annak vagyok a híve, hogy kiegyensúlyozottan éljünk, amiben néha-néha belefér a rosszabb opció is. Ámbátor, előtérbe kell helyezni azt, ami mindenképpen jó lesz a testünknek, és ami megfelelőbb.
0: Akkor ezek szerint nincsen olyan, amit jobban preferáljunk, tehát akkor ez egy tévhit, hogy az édes burgonya egészségesebb lenne?
1: Egészséges a sima burgonya is, egészséges az édes burgonya is, minden étel tud egészséges lenni, ahhoz mérten, hogy hogyan készítjük el, szóval inkább azt figyeljük meg, hogy milyen gyakorisággal, hogyan kerül a tányérunkra, hogyan építjük be, mivel társítjuk, mit teszünk mellé, úgyhogy ezek szerintem sokkal fontosabb dolgok, mint hogy elkezdjük démonizálni a sima krumplit, és akkor csak is édes burgonyát fogyasztunk. Értelemszerűen, hogyha egy főételt készítünk, akkor azért kell, hogy fehérje, rost is legyen mellette, ezzel társítva nagyon jól tud hasznosulni. Ugye egy jó szénhidrát forrás lehet, viszont maga egy krumpli, mint olyan, az egy gyorsabb felszívódású szénhidrátnak számít, ezt érdemes lassítani azzal, hogy külön plusz fehérjével, aki fogyaszt húst, akkor azzal, aki nem, akkor esetleg húshelyettesítő, vagy tofuval készíti el, vagy mellé azt fogyaszt, és akkor pluszban egy jó kis saláta, vagy bármilyen sült zöldség. Én szeretem azt, hogyha ki van egyensúlyozva itt is, tehát nincsen túlzásba víve, hogy bőolajosak a dolgok, de úgy szintén azért a jó minőségű zsíradék szükséges a szervezetünk számára, úgyhogy ez is legyen benne, legyen megtalálható a tányéron, de egy kiegyensúlyozott étrend részét tudja ezt képezni.
0: Akkor készítsünk egy kiegyensúlyozott finom ebédet majd a folytatásban. A vendégem Jerkovics Bogi, női életmód mentor, mentes séf, itt a Befordultam a konyhára című

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára. Velem Korcsog Laurával, a mai vendégem Jerkovics Bogi, női életmód mentor, mentesség. Köszönöm, hogy itt vagy velem továbbra is.
1: Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: A mai témánk, meg a hétvégénk témája a köretek. Áttárgyaltuk már a rist, a burgonyát. A burgonyához ajánlottál egy elkészítési módot, mármint hogy mivel társítsuk, hús, fehérje, saláta, vagy hús helyettesítő, vagy tofu. Na most térjünk át egy kicsit a rizsre. A rizshez is ajánl nekünk valami jó kis fogást, akár amit el tudunk ebédre készíteni.
1: Hát, hogyha ajánlhatok olyat, amit egyébként nem olyan régen készítettem, és akár még a receptet is fel lehetik a kedves hallgatók, akkor egy sushi bolt tudnék így ajánlani, amihez egyébként lehet bármilyen halat használni, akár tonhalat, lazacot, kinek mi a kedvence vagy a preferáció, és igazából ez egy ilyen kifordított tálka jelleggel elkészítve, finom zöldségekkel, rizssel, és mellette vagy hát benne, ugye megtöltve ezt a választott fehérje forrásunkkal. Ez egy nagyon jó dolog tud lenni, és pluszban mellé akár, vagy bele is lehet építeni egy sushi lapot, egy algalapot, és akkor azzal kiegészítve jön az egész ízhatás. Úgyhogy ez például nagyon finom, de én nagyon szeretem a klasszikus magyaros rakottas ételeket is, viszont szeretek újra gondolni is. Tehát, hogy ez a sushiból is egy kicsit újítás, egy kicsit újabb verzió, ebből is csináltam már ezerféle fajtát. Míg emellett pedig azért a hagyományos magyar konyha is szerintem tök jó, hogy vigyük tovább a hagyományokat, úgyhogy egy rakottas ételt is tök jól el lehet készíteni, és lehet bele rizst tenni, de nem kell, hogy ez legyen a fő elem, tehát hogy ez csak egy kis kiegészítés legyen.
0: Ha már így megbeszéltük, hogy milyen féle fajta rizsek vannak, akkor ebbe például milyen rizst használjunk?
1: Lehet sushi rizst is használni, nem feltétlenül szükséges, mert egyébként egy sushi rizsnek az a lényege, hogy azt egy rizs ecettel nagyon szépen össze lehet fogadni, hogy ragacsosabb állaga lesz, de akinek erre nincs ideje, kedve, hogy ezzel bajlódjon, az nyugodtan használhat egy jászmin vagy egy baszmati rizst, és akkor az is szuper jó lesz, és jól felhasználható ehhez az ételhez.
0: Hogyan is kezdjük ezt a kifordított tálkát? Hogy lesz ez kifordított?
1: Igazából választunk egy mély tálkát, amit megcsinálunk magunknak, kicsit ez a megágyazunk neki, tehát egy frissen tartó fóliával szépen kibéleljük, és akkor elkezdjük rétegezni. Én ezt uborkával kezdtem, arra szépen rátapad egy ilyen kis növényi krém, amivel bekentem, erre megy rá a rizs, ugye a megfőtt rizs, amit jól letapogatunk, hogy ráragadjon az uborkára, illetve ugye a fóliára, utána mehet rá a választott fehérjeforrás, megint egy kis uborka, egy kis saláta, ha szeretnénk itt berakhatjuk ezt a nori lapot, sushi lapot, és akkor utána fedjük egy újabb rizsréteggel, és kifordítjuk az egészet, és ugye a kifordítás előtt azért kell neki egy kis idő a hűtőbe, hogy ezek szépen összeálljanak, nyilván az ízeknek is jót tesz, hogy összeérnek, de hogy összeálljon az egész, és hogy jól megdermedjen, aztán utána pedig vagy szeletelhető, vagy szépen, ahogy szeretnénk, trancsírozhatjuk is, de hogyha már látványában ilyen jól néz ki, akkor nem szeretem tönkretenni, nem szépen felvágom, és akkor úgy tudjuk enni.
0: Akkor végül is ez egy jó nagy adag ebéd lehet.
1: Hát ez egy emberes adag, szóval az azért adott, hogy én nagyon szeretek enni, és én nem szeretem azt, hogy kis körömhegynyi adagokat együnk, hanem én azt vallom, hogy együnk jó sokat, de effektíve tápanyag sűrűen, alacsonyabb kalóriatartalommal, tehát nem kell, hogy egy ebéd 1000 kalóriát elérjen, vagy 800-at, lehet ezt megcsinálni, hogy ezt a tálat is 3-400 kalóriából, ami tökéletes ebédnek minősülhet, mégis nagyon nagy adag lesz, és a legtöbben azt fogják mondani, hogy úristen, ezt meg se bírom enni, tehát, hogy nálam itt ez a fő, meg ez a cél, hogy jól lakjunk, mert ugye ez egy nagyon fontos, és egy picit itt bejön a szakmázás, bár nem akarom behozni, de tényleg itt megjelenik, hogy én azt vallom, hogy csak akkor lehetsz jól egy életben, és egy életmódváltásban is, hogyha te ténylegesen azt érzed, hogy rendben vagy, mint jól laksz, mint mentálisan jól vagy, mert ez egy szerves részét képezi, hogy egy ilyen minőségileg jó kajákat.
0: Átbeszéltük a rizst és a burgonyát, de hát ezen kívül nem tévedek, hogyha azt mondom, hogy rengeteg féle köret van még, ugye?
1: Hát hogyne, azért én itt behoznám a személyes kedvenceimet, mert azok nem ezek, tehát hogy én itt mennék tovább olyan reformgabonákkal, amik nekem minden nap fellehetőek a konyhában, és ezeket sokkal jobb szívvel is javasolnám egy tudatos életmódba beépíteni.
0: Vagy na, aki... még ne áruld el.
1: Nem árulok semmit el, de aki kacérkodik a gondolattalannak, annak ezek igazán jók lesznek.
0: Ugyanis holnap majd majd elárulod nekünk, holnap várlak vissza sok szeretettel, és akkor majd megtudhatjuk, hogy mik ezek a bizonyos köretek, amik a kedvenceid.
1: Akkor holnap folytatjuk.
0: Köszönöm, hogy itt voltál ma velem.
1: Köszönöm én is.
0: Jerkovics Bogi, mentes séf, női életmód mentor volt a vendégem, ma befordultam a Konyhára című magazinban.
2: Sziasztok, Soblóer Barbara vagyok a Blau Louisiana-ból. Hallgassátok

0: felé, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Én ezzel a dallal búcsúzom tőled mára, Korcsok Laurát hallottad, most pedig Szikora Tomi érkezik, vele kezdődik a Petőfi 56, délután pedig játszhatsz Kolosnál is, Kenész Kolosnál is van 3 családi premier előtti mozi egy, illetve nálam is majd holnap, úgyhogy holnap is találkozzunk, addig is legyen csodás napod, mosolyog sokat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
1: Szóval a hétvégén a lazsálási a terep.
2: De azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
2: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Enyhül a forróság, újabb súlyos támadás érte Ukrajnát, felújítják a Budapest-Vác vasútvonalat.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az autópályákon több helyen szakaszon vannak útfelújítások, forgalomkorlátozások, a terelésekben akár szűkített sávokon és sebességkorlátozás mellett kell közlekedni. Az erős forgalom miatt lassabb haladásra kell készülni az M1-esen Győr felé a Tatabányai szakaszon, továbbá az M5-ös Kecskeméti szakaszán is lelassul a forgalom, és az M0-áson a déli szektorban az M1-es felé vezető oldalon az M6-os és az M7-es csomópontok között is telítettek a sávok. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Ismét Kijevet támadták az oroszok, az ukrán fővárost több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után, egy ember meghalt, többen megsebesültek. Drón támadás érte Zaporizsát is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. Oroszország meg akarja törni az ukránok ellenállását, ezért fokozza drón és rakéta támadásait, jelentette ki a német külügyminiszter Kijevben. Johann Wadepul azzal vádolta Moszkvát, hogy nincs tekintettel a civilekre, és szándékosan veszi célba az energetikai létesítményeket. Újabb fenékküszöböt építenek a Csernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Veszélyhelyzeti Bizottság a Duna alacsony vízállása miatt döntött az azonnali munkálatok mellett. Az új fenékküszöb az öreg Duna medréből a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Aláírták itthon a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csak nem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okormérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Varos Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte napos gomoly felhős az idő, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor, a szél több felé megerősödik. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Már is indul a visszaszámlálás. A hét legtöbbet kért, legkedveltebb magyar dalainak slágerlistáját hallod. Ez már a Petőfi 56. Hello, jó hosszú hétvégét a mikrofonnál, Szikora Tamás. Diaz Menta és a Zaporozsesz tuti jönnek, a kezdés pedig az Arkidrájé. Ez a kóborló.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Az 56.

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Amelyben a Kuplung zenekar hódít nálunk a folytatásban, ez a Nyomod a gázt. Bár a szabadtéri mozik még ezerrel pörgetik a Hogyan tudnék élni nélküledet, már megjelent az első hivatalos előzetese a Hogyan tudnék élni nélküled 2-nek. November 12-én érkezik majd a film a mozikba. Persze a Kuplung zenekar házatáján is zajlik az élet. Például néhány nappal ezelőtt új klipet, új dalt jelentettek meg. Nálunk ez a zene a slágerlistás. Kuplung, Nyomod a gázt.
1: Az 52.
3: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
4: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
5: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgy sem tehetek.

0: szavazni. Petőfi 56. A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
1: Blaha Louisiana, sűrű végtelen. Ezzel lépünk előre a délutánban a Petőfi Rádióban. Szerintem már mindenkinek volt olyan időszak az életében, amikor úgy érezte, hogy csak úgy keresi a helyét a világban. Na, a Sűrű végtelen című dal pontosan ezt az érzést fogja meg, amikor változol, sodródsz, közben pedig kapaszkodsz valamibe vagy valakibe, még akkor is, hogyha tudod, hogy nem lesz egyszerű. A dal, amely egyszerre kicsit melankólikus és nagyon őszinte, a Blaha Louisiana és a Sűrű végtelen a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján most.
0: Petőfi 56. A 48.
2: Sziasztok, Sobloher Barbara vagyok a Blaha Louisianából. Hallgassátok meg

0: Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a 7 legjobbjaival. Petőfi Rádió.
1: Itt egy dal, amely minden fesztiválon, minden koncerten hódít. BSV, Nagybogi, Always Be Mine. Nézem a YouTube-on a kommenteket. Eszter azt írja, ti össze vagytok kapcsolódva teljesen. Egyek vagytok ketten. Gratulálok a dalhoz. Nico kommentje a következő. Ennek a zenének egyetlen hibája van, egy hibát jeleznék, hogy túl rövid. Zseniális egyébként a szám. És a 10-ből 8 kommentelő összeboronálja őket. BSV Nagybogi Always Be Mine a Petőfi Rádióban. Ráadásul nem csak nálunk, hanem a YouTube-on is mi mindig ott van a legfelkapottabb zenék között. A klip a neten, nálunk a dal, mutatom a helyezését.
0: Ez a hivatalos magyar zenei lista. A 44. Ez a legújabb magyar zene.

0: okos magyar zenét online is. petőfiradio.hu.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Egy óra után folytatódik a hivatalos lágerlistánk egy olyan dallal, amit csak nálunk a Petőfi Rádióban hallhatsz. László Evelyn, Májusi eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Enyhül a forróság, hamarosan elkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése. Buddhista kolostort ért támadás Myanmarban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Kamion és két autó karambolozott az M43-ason Csanádpalota felé a Szeged-Felsőváros csomópontnál. A 11-es kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, a csomóponton keresztül terelik el a forgalmat, több mint 2 kilométeres a dugó. Összeütközött két autó a 45-ös főúton Szentes határában, a 28-as kilométernél a főutat lezárták, kerülni az útmenti parkolón keresztül lehet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: 2030-ra megújul a Budapest-Fótveres-Egyház-Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg, tájékoztatott Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő járatok, vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a második vágányt is. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okos mérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. Újabb fenékküszöböt építenek a Csernavodai atomerőmű hűtővíz ellátása érdekében. A Román Veszélyhelyzeti Bizottság a Duna alacsony vízállása miatt döntött az azonnali munkálatok mellett. Az új fenékküszöb az öreg Duna medréből a víz egy részét, a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, két társa szökésben van. A hatóságok szerint a három turista hétfőn meggyújtotta a szárazalj növényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Buddhista kolostorra támadta myanmari hadsereg. A légicsapás következtében 14-en meghaltak. Ellenzéki aktivisták beszámolója szerint az áldozatok két közeli faluból meditálni gyűltek össze az ország középső részén található kolostorban.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte napos, gomoly, felhős az idő, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor, a szél többfelé megerősödik. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
3: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Egy óra után is minden magyar itt a Petőfi Rádióban. Megtöltjük a hosszú hétvégét a legnagyobb hazai zenékkel, ráadásul top kedvencekkel. Ez a hivatalos lágerlistánk a Petőfi 56. Hello, Szikora Tamás vagyok. A folytatás László Eveliné, itt a májusi eső.
0: Itt egy újabb óra.
3: Kizáró

0: Petőfi 56. A 41.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: listája.
1: Következik a Karzon Koma és Dudló egy dalban, a Szemüveg a Petőfi Rádiós lágerlistáján. A srácok már tényleg évek óta tervezgették a közös munkát. Mindig csak beszéltek róla, hogy összehoznak valamit, mindig hiányzott az a szikra, de most végre minden összeállt és megszületett a közös szerzeményük, ami nem csak egy kollaboráció lett, hanem mondhatni, hogy régi barátok, közös találkozása, közös alkotása, a Szemüveg, amely arról szól, hogy valaki teljesen megváltoztatja azt a gondolatodat, ahogyan a világra nézel. Egy játékos mégis mély gondolat arról, hogy néha egy másik ember segít igazán tisztán látni önmagunkat és a körülöttünk lévő dolgokat. Itt a Szemüveg.
0: Ez a Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
2: A 38.

0: Petőfi 56.
1: A hét legjobb hazai zenéivel.
0: Petőfi Rádió.
2: Imágó Mundi, Estelente. Ez következik most a Petőfi Rádió slágerlistájáról. A dal, amely lefesti azt a kapcsolatot, amiről tudod, hogy talán nem egyszerű, mégsem lehet belőle kilépni. Megfogadod, hogy most már tényleg vége, aztán eljön az este, és valahogy újra ugyanott találod magad. Szóval a következő dal pont erről szól, amikor valaki annyira az életed része lett, hogy ott van minden álmodban, és hiába mennél messzire, mindig visszahúz. Egy kicsit a hiányról, egy kicsit a reményről, és kicsit arról is szól ez a dal, hogy a szívünk sokkal makacsabb, mint az eszünk. Imágó Mundi, Estelente!
1: Petőfi 56.

0: várlak.
1: Petőfi 56. A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a 7 legjobbjaival. Petőfi Rádió.
2: Akár indie dance vagy tropical house számokat keresel a nyári estékre, a grill partikra, akkor itt van az én ajánlatom, egy újdonság ajánlat. Mira Monoka, Feel Alive, a dal, amely akár az előző Sunny Zap című zene folytatása is lehetne. Ráadásul ezt a számot egy francia producerrel közösen készítette. Mira Monoka, Feel Alive a Petőfi Rádió slágerlistáján.
1: Petőfi 56. A 30.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: A lista felénél vagyunk, így holnap délben folytatjuk majd a visszaszámlálást, következik a top 28, akkor is számítok rád. A délutánban pedig Kenész Kolos vált engem, aki pont ebben a másodpercben be is lépett a stúdióba. Ő számít rád 2 és 8 között, várja az üzenetet, a közlekedési infót. Ki lesz az első telefonáló? Hívd a 061-759-6060-on. Szuper hétvégét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Demet Imea.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Enyhül a forróság. Jól halad a fenékküszöb építése Paksnál. Tömegverekedésbe torkolott egy foci meccs Németországban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán a 42-es kilométernél baleset történt. Győr felé az egy sávra szűkülő pályaszakaszon már 7-8 kilométeres az araszoló kocsisor. Az M5-ösön Budapest felé ugyancsak baleset miatt zártak le egy sávot az 53-as Albert és a Örkény csomópont között. 3-4 kilométeres torlódásra kell készülni. Az M7-esen a Balaton felé erős a forgalom. Tárnok és Martonvásár között telítettek a sávok. Polgárdi-Szabadbattyán között a 72-es kilométernél egy korábbi baleset miatt kell torlódásra készülni. Az M43-as autópályán Csanádpalota felé a 11-es kilométernél lévő csomópontnál egy kamion és két autó ütközött. Az érintett pályaoldalt lezárták, a forgalmat a csomóponton keresztül elterelik. A torlódás már több mint 2 kilométeres. A 45-ös főúton Szentes határában a 28-as kilométernél baleset miatt a főutat teljes szélesség lezárták. Kerülni az útmenti parkolón keresztül lehet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: A tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése, a vízszint emelkedik, közölte a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már beépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 000 gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 000 forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, két társa szökésben van. A hatóságok szerint a három turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Tömegverekedés tört ki egy német labdarúgó mérkőzésen. A Mannheim-Kaiserslautern kupameccsen a hosszabbítás előtt előbb a játékosok elkezdtek egymással dulakozni, majd a vendégszurkolók tűzi játékot lőttek át a hazai szektorokba, mire onnan a drukkerek beözönlöttek a játéktérre. A mentők 85 embert láttak el, közülük 8-an kórházba kerültek. Az összetűzésben 35 rendőr is megsérült. A verekedés után több huligánt előállítottak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Ma délnyugaton még számíthatunk egy-egy záporra, holnap már nem lesz csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap 24-30 fok várható.
2: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Egy szombat, ami most tényleg szombat. Itt vagyunk közösen az augusztus 22-ében a mikrofonnál. Immár Kenész Kolos, nagy pacsi neked. Köszi szépen, hogy most is a Petőfi Rádiót választottad. Ezért cserében nagyon sok jó dal és játék. Mondjuk már is a részleteket neked. Addig viszont a Kelemen Kabátban játszik.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

7 órától. Szóval szállj be hozzánk, és ürítsd ki a naptáradat, hogyha bármi lenne ott szerda este. 0630 30 33 80, ez az SMS szám, ami legyen ott a telefonodban, hogy leggyorsabban tud elküldeni az óra slágerének címét és előadóját. Nem sokára hallod majd a felhívást. Addig viszont egy nagyon királydal az újdonságok közül, Kis Kevin és Maris Peti jóvoltából. Kiengedik a hangjukat, elszáll az idő, hadd szálljon, hadd repüljön!

0: az ég adhatna valami ilyesmit. Egy kis eső nem lenne rossz. De az eső helyett azért a játék zuhatak sem esik annyira rosszul. Nem, ez a Petőfi Rádió, és már is hívjuk a leggyorsabb SMS-ezőt, ugyanis az előző dal volt az óra slágere, hogy mit is hallottunk, már is elmondja nekünk, aki a vonal másik oldalán van.
1: Halló, sziasztok!
0: Halló, itt a Petőfi Rádió és Kenész Kolos, téged hogy hívnak?
1: Halló, szia, Norbi vagyok.
0: Szia, Norbi! Merre kaptunk el?
1: Szentesen.
0: Halló, Szentes!
1: Valóban.
0: Ott milyen idő van?
1: Á, nagyon meleg van.
0: Akkor jó lesne ez az eső, amit az előbb emlegettem, nem?
1: Nagyon jó lenne, nagyon rég volt erre, sajnos.
0: Hát ezt elhiszem. És moziban mikor jártál utoljára?
1: Régen voltam.
0: Na és mit, emlékszel egyáltalán, hogy mit láttál?
1: Valami horrorfilm.
0: Ki tudja. Viszont ez remélem, hogy emlékezetes lesz, amit nyújtunk. Családi jegy, Ted és a csodalámpa, ez a film címe. Kit terveznél magaddal elvinni? Három jegy még marad, ha még te is elmész.
1: Családommal mennék, mindenféleképp.
0: Na hát akkor reméljük, hogy hallották a felhívást a keringőre itt a rádióban. Tőled pedig szeretném hallani, hogy mi volt az óra slágere.
1: Tankcsapda. És az adjon az ég.
0: Ez az, és a Petőfi Rádió szlogenje.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Norbi, király vagy! Tiéd ez a bizonyos családi egy.
1: Nagyon szépen köszönöm, örülök neki, köszönjük.
0: Gratula, és meddig tart még ma a meló?
1: Este 6 óráig.
0: Ó, akkor együtt toljuk, jól van, kitartás neked, ne tedd le, még egy pár percig feltartalak, egyeztetjük az adatokat, aztán pedig hagylak dolgozni, jó? Szép napot!
1: Köszönöm, neked is jó munkát!
0: Köszi! Itt a Petőfi Rádióban pedig a mosolyt küldjük, még pedig a Pannoni masszív jobboltából, és játszunk is nem sokára újra.
2: Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én, a tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd az órát.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom, hogy sokszor mentünk másfelé, de
3: mindig összezsodott az élet. Ez a legújabb magyar zene.

0: Van pár olyan pillanat, amit sosem eresztenénk el. A 30Y-t hallottad, ez volt az első rész. Például a születésnapok is ilyen pillanatok, hogyha ma ünnepelsz. Isten éltessen sokáig, a mennyhértek pedig a névnaposok, így augusztus 22-én. Nekik is szólhat a következő Petőfis kedvenc, 0630303380. Gyere, üzenj! Szívesen továbbítjuk a pötyögéseket, de előtte segítünk például az M1-es autópályán haladóknak. A 42-es kilométernél baleset nehezíti a közlekedést, 3 személyautót között össze, a Győr felé tartó sávon pedig gyakorlatilag egy sáv használható, 10 kilométeres araszolásra kell arrafelé készülni. Most az interaktív térkép szerint Budapest-Győr között 11 perc a többletmenetidő, míg fordított esetben Győrtől Budapestig 8 perc többletmenetidővel kell számolnod. Az M5-ösön Budapest felé az Inácsi pihenőhelynél egy baleset miatt kell lassítani, az egysávra szűkülő pályaszakaszon már közel 2 kilométeres araszolásra kell számítani. Aztán itt van szintén az M5-ös, Budapest felé baleset miatt lezárták a Lajos Mizse és az 53-as Albert Izsa Örkény csomópont közötti szakaszt, egysávra szűkül ott is a haladás. Hát óvatosabban, mint ahogy most Jude Law tolja neki, ugyanis vrum vrum, ez lesz a következő sláger, amit hallgatunk. Remélem, hogy neked is tetszeni fog, ha pedig te lennél a következő delikvens, aki megszólalna, akár erre is itt a lehetőség.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Telefonszámunk 061-759-6060. A stúdióban.
0: Na igen, Kenész Kolozsvár a stúdióban, egészen este 8 óráig. Szóval érdemes ránk fülelni, maradj!

0: vannak olyan emberek, akiknek teljesen felesleges a mobiltelefon, mert nem nagyon tudják használni. Nekünk nem az.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Telefonszámunk 061-759-6060. A stúdióban.
0: Egészen este 8 óráig Kenész Kolos lesz hallható, és ez a folytatásban sem változik. Egy-két üzenet SMS számunkról. Szia, tegnap voltunk Kecskeméten a Híres Héten, és tök jó hangulata volt az egésznek. A főtér este különösen hangulatos, szerintem ma is kinézünk. Ez érkezett Katitól. Nagyon szépen köszi, hogy beszámolót küldtél. Várom a további pötyögéseket, akár programtippeket, de persze a ma ünneplőket is köszöntheted rajtunk keresztül. Mi pedig köszöntjük a legfontosabb információkat, de mert Tímeát már is a stúdióban, aztán pedig a Brains folytatja nálunk a sort a zenei folytatásban. A hollywoodi történettel ismerkedhetsz meg itt a Petőfi Rádióban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: A van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
5: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám. Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
2: A kemény hétköznapok után.
5: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
5: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
2: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
5: De azért legyél éber.
2: A magyar zene most szombaton és vasárnap
5: nyereményt ér.
2: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
5: Minden magyar.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Demet Imea.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Folytatódik a kellemes nyári idő, már ma újraindulhat a hármas blokkpakson. Egy 17 éves lány a svédországi iskolai merénylet halálos áldozata.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M1-es autópályán a 42-es kilométernél baleset történt. Győr felé az egy sávra szűkülő pályaszakaszon már 10 kilométeres az araszoló kocsisor. Az M5-ösön Budapest felé baleset történt az Inárcsi pihenőhelynél. Csak egy sáv járható, 2 kilométeren araszolnak a kocsik. Ugyancsak baleset miatt zártak le egy sávot az 53-as Albertisa Örkény csomópont között. Ott 3-4 kilométeres a torlódás. Az M7-es Balaton felé Polgárdi és Szabadbattyán között a 72-es kilométernél egy korábbi baleset miatt kell torlódásra kell készülni. Az M43-as autópályán Csanádpalota felé a 11-es kilométernél egy kamion és két autó ütközött. A forgalmat a belső sávba terelik. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
8: Már ma újraindulhat a termelés a paksi atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, az építkezésnek és a dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a holnap éjfélre tervezetnél korábban állhat vissza a termelés. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk két turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a második vágányt is. Egy 17 éves lány vesztette életét a tegnapi svédországi iskolában. iskolai merényletben, ezt ma közölték a hatóságok. További 3 tizenéves fiú megsebesült, miután egy 18 éves fiatal karddal támadt az épületben lévőkre. A merénylőtt, aki helyi források szerint az iskola korábbi diákja, őrizetbe vették. Egyelőre nem tudni, miért támadt a tanulókra.
2: Petőfi Rádió Sport.
9: George Russell nyerte a Formula 1-es holland nagydíj sprint futamát. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Túl van pályafutása első műtétjén Böde Dániel. A Paks 39 éves labdarúgója az egyik múlt heti edzésen szenvedett combsérülést. A csapatkapitánynak egyelőre feküdnie kell, de lassan elkezdheti a kisebb mozgásokat. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx 94-84-re győzött a Washington Mystics otthonában, az észak-amerikai női profi kosárlabda ligában. A magyar válogatott játékos csak nem 20 percet töltött a pályán, és 8 pontot, illetve 3 lepattanót szerzett. A Minnesota továbbra is a tabella élén áll, és már biztosított a helyét a rájátszásban. Győzelemmel fejezte be a budapesti fallabda Európa-bajnokságot Takács Benedek. A magyar sportoló 3 játszmában nyerte Liechtensteini ellenfelével szemben, és így végül a 17. helyen zárt. Az érről rajtoló George Russell a Mercedes versenyzője nyerte a Formula 1-es holland nagydíj sprint futamát. A brit pilóta mögött a monacói Charles Leclerc a Ferrarival ért célba másodikként, míg a brit Lando Norris a McLaren világbajnoki címvédője a 3. helyen zárt. Köszönöm a figyelmet!
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Folytatódik a napos gomos, gomoly felhős idő, ma délnyugaton még számíthatunk egy-egy záporra, holnap már nem lesz csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap 24-30 fok várható.
5: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Főleg nyáron azért valljuk be, vannak olyan sztorik, amiknek úgy futunk neki, hogy ennek bármi lehet a vége. A következő dalban is van valami váratlan, már is megismerheted, hogy mi ez. A hollywoodi történetet a Brainstől, és mi is igyekszünk meglepetést okozni. Szól majd az óra slágere, szóval játszunk ebben az órában is. Gyere!
2: Itt egy újabb óra. Kizáról.

és remélhetőleg a kártedóros dobozban nem egy tál pörkölt lesz, bár valaki annak is örül. Szó se róla. És mi is örülünk annak, hogyha játszol, füleket a rádiókra, nem sokára szól majd az óra slágere, és hogy mit adunk a leggyorsabbnak azért cserébe, hogyha el

0: küld elsőként a dal előadóját és címét. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: felejthetetlen hangja van Szakács Gergőnek. A Follow the Flow dalolt nekünk, ez volt a Maradok távol itt a Petőfi Rádióban 15 óra 31 perckor. És igen, hogyha szemfüles voltál, akkor feltűnhetett, hogy ez a dal valami mást is tud, mint a többiek.
1: Maradok távol.
0: Volt előtt egy szignál, és hogyha te voltál a leggyorsabb, aki lepöttyögte nekünk az előadót és a dalcímet, akkor most köszönsz vissza itt élő adásban nekünk.
2: Péter.
0: Halló Péter, én pedig Kenész Kolos és a Petőfi Rádióból telefonálok.
2: Tiszteletben, szia!
0: Szia, szép napot kívánok! Hallom, úton vagy, jó kis háttérzajunk van.
2: Igen, de ki vagy hangosítva,
0: úgyhogy... Jól van, na és merre tart az utatok?
2: Most éppen Tatabányáról jöttünk fel Budapestre.
0: És milyen a forgalom arrafelé?
2: Hát a... Régi százas úton jöttünk, mert az autópálya
0: katasztrófa. Megértem. Én is tapasztaltam már ezt így az utóbbi hetekben, hónapokban, hogy nem annyira egyszerű arra a közlekedés. No, és mikor jártatok utoljára moziban?
2: Hú, nagyon régen.
0: Akkor itt az ideje pótolni, nem?
2: Szeretnék.
0: Na figyelj csak! Kettő kérdésre kell nekem jól válaszolni. Első körben mit küldtél el SMS-ben, mi volt az óra slágere?
2: Fall of the Flow. Maradok távol.
0: Azaz, és a Petőfi Rádió szlogenje?
2: Petőfi, minden magyar.
0: Megvan, gratulálok! Tiéd ez a bizonyos családi egy.
2: Ó, örülök neki, már egész évvel próbálkoztam, de mindig lemaradtam.
0: Na hát akkor látod, megéri próbálkozni és megéri itt lenni velünk. Kit viszel majd el magaddal?
2: Hát a kedves feleségem.
0: De még van kettő jegy, családi jegyünk van.
2: Tehát három fő, vagy négy?
0: Négy!
2: Hát akkor még a két gyerkőcsünk.
0: Jaj, de jó, akkor befér mindenki a kis csomagba, pakba. A film, amit megnézhettek, az nem más, mint a Ted és a Csodalámpa. Gratulálok még egyszer, ne tedd le, adáson kívül egyeztetünk. Itt a Petőfi Rádióban pedig senki ne menje messzire, ugyanis van még a mai napra egy családi jegyünk, meg egy szuper betonhoffi dalunk az Airi Mafiával.

Escort. Hogyha neked is lenne egy olyan passportod, amivel egy pillanat alatt bárhová el tudsz utazni, akkor mi lenne az első úti célod? Akár a Balaton is lehet, hogyha ennyire bele vagy szerelmesedve a térségbe. Jelenleg ott most esik az eső. Igen, frissítő a napunk, nagyon szuper. 25 és 30 fok közötti értékek mérhetők az ország legtöbb pontján. Szóval, ha ma kirándulsz, valahol a legjobb időpontot választottad. Az utakon mindenek ellenére viszont óvatosan, például az M5-ösön Budapest felé közvetlenül az M0-ás csomópont előtt a 23-as kilométernél egy baleset miatt kell lassítani. Ezen felül jó tudni, hogyha a fővárosból indulsz Győr irányába az M1-esen, akkor 14 perc plusz menetidővel készülhetsz, a másik irányban mindez 9 perc, szóval óvatosan és türelmesen, a rádiókkal viszont jó hangosan, a halott pénz lesz a következő társad, hát hozzájuk nem Győrbe, hanem Pécsre kell elindulnunk, nagyon-nagyon hozzánőtt a szívükhez ez a város, és ők is a miénkhez.

0: ezt a srácot nem lehet nem szeretni. Beretka Ádám és a Semmi Baj itt a Petőfi Rádióban, és hasonlóan pozitív gondolatok a következő órában is. Négykor a legfontosabb információk Deme Tímeától, majd pedig az óra slágere, meg ez is.
1: Van ez a pillanat, ami különad, de mikor rád köszön, tudod, hogy nem fáj.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
2: A Petőfi Rádióban. A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Deme Tímea. Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a kellemes nyári idő. Már ma újraindulhat a hármas blokk Pakson. Kanadai turisták gyújtogattak Horvátországban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az autópályákon több helyen útfelújítások, forgalomkorlátozások vannak. A terelésekben szűkített sávokon és sebességkorlátozás mellett kell közlekedni. Az erős forgalom miatt lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni az M1-es autópályán, a Budapest és Tatabánya közötti terelésnél. Az M5-ösön Budapest felé az M0-ás csomópont előtt a 23-as kilométernél egy baleset miatt kell lassítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: A tervezetnél korábban már ma újraindulhat a termelés a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk két turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Magyar Péter közölte, az újraindítást a paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. Korábban Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése és emelkedik a vízszint. A bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, süllyesztésük befejeződött. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, két társa szökésben van. A hatóságok szerint a három turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Parád és visszatérés az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Túl van pályafutása első műtétjén Böde Dániel. A Paks 39 éves labdarúgója múlt héten az egyik edzésen szenvedett combsérülést. A csapat kapitánynak egyelőre feküdnie kell, de lassan elkezdheti a kisebb mozgásokat. Vereséggel kezdte az idényt a Manchester United, amely 2-0 kikapott az élvonalba visszatérő Hull City otthonában, az angol Premier League első fordulójában. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx 94-84-re győzött a Washington Mystics otthonában az Észak-Amerikai Női Profi Kosárlabda Ligában. A magyar válogatott játékos csaknem 20 percet töltött a pályán, és 8 pontot, illetve 3 lepattanót szerzett. A Minnesota továbbra is a tabella élén áll, és már biztosította helyét a rájátszásban. Győzelemmel fejezte be a budapesti fallabda Európa-bajnokságot Takács Benedek. A magyar sportoló 3 játszmában nyert Liechtensteini ellenfelével szemben, és így végül a 17. helyen zárt. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Ma délnyugaton még számíthatunk egy-egy záporra, holnap már nem lesz csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap 24-30 fok várható.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Nagyon szerethető ez a délután, és remélem, hogy te is így vagy vele, a hosszú hétvége felé már túl, de még mindig van lehetőség programozni, bár ebben is el tud fáradni az ember. Szóval, ha láblogatás a téma, akkor emellé Odett a társad, meg keresd az óraslágrét, mert viszünk a moziba ezen a hétvégén is.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizáró.

0: Szóval Petőfi Rádió, benne Kállai Szander Szandrási, és egy kis honvágyjal feltűzdelt dal a Homesick szólt. Hát remélem, hogy neked nincsen honvágyad, vagy ha éppen úton vagy, akkor már a cél, desztináció egy kicsit megnyugtatja a lelkedet. Közben pedig valaki a telefonszámunkat vette célba. Haló?
1: Haló, jó napot kívánok! Érdeklődni szeretnék, hogy a Petőfi Rádión keresztül lehet születésnapra zenét kérni.
0: Hogy ne lehetne? Hogy hívnak?
1: Tóka Emma vagyok, Szombathelyről.
0: És kinek játszhatjuk a következő dalt?
1: A páromat úgy hívják, Nagy Robert.
0: És mit üzenünk?
1: A páromnak szeretném küldeni 61. születésnapja alkalmából, és három megyére kellene küldeni. Szombathely, Balatonfüred, Veszprém. Hát nem tudom, boldog születésnapot kíván neked az párod, Dorka.
0: Dorka, nagyon szépen köszönjük, hogy felhívtál minket. Reméljük, a halott pénzzel a megfelel számotokra ezt küldjük. Sok boldogságot!
1: Oké, köszi, szia!
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Azaria és Dash közöse szólt. Nekünk nem mindegy, mi történik az éterben éppen, ezért játszunk tovább, mégpedig a családi mozi jegyekért, hiszen még a mai napra egy itt van a fiókban, a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésére. Csörgetjük is a leggyorsabbat.

0: Na? Mi lesz? Így játszik valaki? Hogy nem veszi fel a telefont? Gyerekek, akkor indítsuk a szoki hadműveletet, mit szóltok hozzá?
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Telefonszámunk 061-759-6060.
0: Erre a számra várom a leggyorsabb csörgőt, 061-759-6060. Hogyha szeretnél elmenni a moziba, akkor látod, az élet ide dobott egy lehetőséget. Ha most becsöröksz a Petőfi Rádióba, oda is adom neked, és már régnek is a vonalak. Halló, te voltál a leggyorsabb, hogy hívnak?
3: Szia, Alex vagyok.
0: Szia, Alex, de jó, hogy itt vagy, és hallom a hangodat, rácsaptál jó gyorsan erre a lehetőségre.
3: Nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Hogy telik a napod, mi történik nálatok?
3: Hát itt családi összejövetel van a kertben, meg vagyunk, jó vagyunk, köszönöm
0: szépen. De jó, mit ebédeltetek?
3: Hú, spenótos tészta volt, képzeld el.
0: Ezt meg akartam kérdezni amúgy, hogy van valami taktika, hogy hogyan találjátok ki, hogy mi lesz az ebéd, mert én mindig ezzel vagyok a gondban, nem is az, hogy elkészíteni, hanem kitalálni.
3: Hát ez eléggé változó taktika, azért nincs erre, de kinek milyen ötlet jön, van, amikor nem tudom, húsmentes ételek a jók, van, amikor ugye, nem tudom, rántott hús a menő, és tudod, a nem tudom, klasszikusak.
0: Majd holnapra.
3: Így van, igen.
0: Jól van, Alex, térjünk rá a lényegre, hiszen játszani jöttél. Tudod-e, hogy mi szólt itt az imént a Petőfi Rádióban?
3: Az a Ria szólt.
0: Igen, címe.
3: És közöse.
0: Igen.
3: Mindegy talán.
0: Nagyon jó vagy, Alex. Mindegy. És a Petőfi Rádió szlogenje?
3: Petőfi Rádió. Itt lefagytam egy kicsit.
0: Semmi baj, összerakjuk. Jó, kettő szóból áll.
3: Minden
0: szóval
3: magyar.
0: Az a... Jól van, nem kellett annyit segíteni.
3: Na, megvan.
0: Gratulálok, hát tiéd akkor a családi egy. Viheted a családot a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésére.
3: Hú, nagyon szépen köszönjük.
0: Mikor jártál utoljára moziban?
3: Hát még talán egy olyan 3-4 hete volt valami mesefilm, azt néztük meg a lányommal, már igazából nem tudom a címét, de...
0: Nem is az a lényeg, ez lesz
3: van.
0: Nagyon-nagyon jó szórakozást és időtöltést kívánok neked, és ne tedd le a telefont, adáson kívül megbeszéljük a részleteket, jó?
3: Köszönöm szépen,
0: további szép napot, szia, hello! Látjátok, a Petőfi Rádióban bármikor bármi történhet, ezért jó az élő műsor, és ezért királyság rádiózni, meg hallgat

0: különlegesség a Petőfi Rádióban, a Dark Shell. Tőlük meg a Blitz, ami szólt most 11 perc előtt, óra előtt. Örülök, hogy itt vagy, Kenész Kolos a fedélzeten, és jött egy SMS a 06303030385 számra. Szeretnék írni egy számot Csökmőre, kemencés, sütögetésre. Köszönöm, Tamás, hát akkor a következő nektek szól, illetve még kinek játszhatom. Halló!
1: Halló, jó estét, Szilvi vagyok.
0: Szia, Szilvi, te kinek küldöd a következő dalt?
1: Éltem szerelmének küldöm Attilának, és átbízom, hogy mit küldesz.
0: Oké, és mit üzensz neki?
1: Milyen számot? Nagyon szeretem. Amíg élek, sőt, még azon tovább is.
0: Nagyon aranyos vagy, sok boldogságot nektek továbbra is, és hadd szóljon Nora Till a folytatásban csak nektek.
1: Nagyon szépen, köszönöm.

0: Milyen slágerek mellett jó betűfizni? És jó, akár felhívni is minket. Haló!
1: Haló, szia!
0: Szia, hogy hívnak?
1: Vagyok.
0: Szia, Attila, parancsolj!
1: Páromnak, hogyha lehetne kérni egy számot, amit gondolsz, nagyon szeretném, évfordulónk van. Jó, oké, hogy 17-e, de akkor is...
0: Utólag lehet, előre nem szabad, utólag lehet köszönteni, szóval semmi para nincs ezzel.
1: Utólag lenne. Nagyon szeretem, és az életem értelme.
0: Nevét elárulod?
1: Szőlősi Szilvia.
0: Akkor Szilvit üdvözöljük itt a Petőfi Rádióban sok szeretettel.
1: Attila.
0: Nagyon köszönöm, hogy csörögtél. Egy doktor béres régi nyár Hollányi Zsuzsival. Szerintem ez nagyon szuper lesz.
1: Nagyon köszönöm.
0: Én is, hogy hívtatok. További szép napot kívánok nektek. Szervusztok.
1: Nektek is.
0: Folytatjuk mindjárt Demetími a információit követően.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Hétről hétre különleges vendégek.
5: Óriási csaták.
6: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit. De a tét viszont változatlan.
4: Ki tud többet Magyarországról?
7: Szerintem az én csapatom.
4: Majd meglátjuk.
6: Készen állnak az új évadra?
8: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A kemény hétköznapok után.
3: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
2: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
3: De azért legyél éber.
2: A magyar zene most szombaton és vasárnap
3: nyereményt ér.
2: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Demet Tímea.
2: Ez a Petőfi Rádió.
9: Folytatódik a kellemes nyári idő, már ma újraindulhat a hármas blokkpakson. Tömegverekedésbe torkolott egy foci meccs Németországban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Az M1-es autópályán Győr felé Bicske és Bábolna között az erős forgalom miatt lassabb haladásra kell készülni. Ráadásul a 44-es Szárliget csomópont és Tatabánya között a 49-es kilométernél a külső sávon megállt egy műszaki hibás turistabusz. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon már 3-4 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
9: Már ma újraindulhat a termelés a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, az építkezésnek és a dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a holnap évfélre tervezetnél korábban állhat vissza a termelés. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk 2 turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Menetirányjal szemben haladó autó rohant egy rendőrkocsiba az angliai Middlesbrough közelében. A frontális ütközésben 2 rendőr és az autóban ülő 5 ember életét vesztette. A közelmúltban Írországban is 2 hasonló eset történt. Akkor a helyi rendőrfőkapitány azt mondta, a fiatalok közösségi médiás lájkokért szándékosan mennek forgalommal szemben az utakon. Tömegverekedés tört ki egy német labdarúgó mérkőzésen. A Mannheim Kaiserslautern kupameccsen a hosszabbítás előtt előbb a játékosok kezdtek egymással dulakodni, majd a vendégszurkolók tűzi játékot lőttek át a hazai szektorokba, amire onnan a drukkerek beözönlöttek a játéktérre. A mentők 85 embert láttak el, közülük 80 kórházba kerültek. Az összetűzésben 35 rendőr is megsérült. A verekedés után több huligánt előállítottak.
2: Petőfi Rádió. Sport.
10: Parád és visszatérés az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Túl van pályafutása első műtétjén Böde Dániel. A Paks 39 éves labdarúgója múlt héten az egyik edzésen szenvedett combsérülést. A csapat kapitánynak egyelőre feküdnie kell, de lassan elkezdheti a kisebb mozgásokat. Vereséggel kezdte az idényt a Manchester United, amely 2-0 kikapott az élvonalba visszatérő Hull City otthonában, az angol Premier League első fordulójában. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx 94-84-re győzött a Washington Mystics otthonában az észak-amerikai női profi kosárlabdaligában. A magyar válogatott játékos csaknem 20 percet töltött a pályán, és 8 pontot, illetve 3 lepattanót szerzett. A Minnesota továbbra is a tabella élén áll, és már biztosította helyét a rájátszásban. Győzelemmel fejezte be a budapesti fallabda Európa-bajnokságot Takács Benedek. A magyar sportoló 3 játszmában nyert Liechtensteini ellenfelével szemben, és így végül a 17. helyen zárt. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Folytatódik a napos gomoly felhős idő, estig délnyugaton még kialakulhat egy-egy zápor, holnap már nem lesz csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap 24-30 fok várható.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Vannak olyan előadók, akiket jó lenne sokszorosítani. Milyen szuper lenne, hogyha valaki feltalálna a sokszorosítógépet. Nem, akkor elveszne az egyediség, mondhatnád, és teljesen igazad van. Éppen ezért élünk ebben a valóságban. És jól esik Lotfi Begi és Kollányi Zsuzsi dala, akármilyen tevékenység mellé.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizáról

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe,

0: én egyedül is lazán vagyok, aztán felülem lehet üres a zsebem, gatyám, hazám.
1: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.

Oxfordban. Ma a versenyautók hangja mindenképp jelentős. A színvédő mögött George Russell, Andrea Kimi Antonelli sorrendben a két Mercedes-zel, míg az első ötöst Oscar Piastri a McLarentől és Lewis Hamilton a Ferraritól tette teljessé. És közben pedig mi is teljessé tesszük a te délután 06:30, 30:33, 80. Sziasztok, éppen Szegedre tartunk a gyerekekkel, külön autóban ülünk, nekik szeretnék egy dalt kérni Krisztikének, Jocónak és Andrásnak. Köszi, remélem célba ér, az elefántalát küldöm nektek sok-sok szeretettel, ez a Kár, és a tiéd is lehet a következő dal. Gyere, szállj be és Petőfizünk együtt a szombat délutánban is. Hello!

küszöbön, még hallom a hangod, úgy hajszol a vérem, rád rántom a kardod, elvenni a jussom, és adni, ha kell, jeleket látok, és nem érdekel.

Egy kis napfény most oda is ment, ahol éppen borult az idő. Köszönjük szépen, hogy velünk vagy. Ez nem más, mint az. A mikrofonnál pedig Kenész Golos, 17 óra 35 perckor is, és van mit olvasnunk a

Aztán a következő így szól: sziasztok, Petőfi úton vagyunk a párommal, Zozóval, Tóth Komlós felé. Szeretnék neki kedveskedni egy jó zenével. A választás teljesen rátok bízom. Köszi a kíséretet az úton. Nagyon szívesen, köszönjük szépen, hogy velünk vagytok. Szerintem a következő dalral lehet robni, hiszen ezt akár százszor is meghallgatnánk egymás után. Olyannyira jó. Filo és Toni kettőse, így augusztus 22-én a Petőfin 17:36-kor. Ez a százszor.

Pápa Jóci! És aki vagyok rá? Oh yeah! 17 óra 49 perc van, ez pedig a Petőfi Rádió, az M5-ösön, tessék vigyázni! Budapest felé a 44-es, Albert is, a Dabas és az Inácsi pihenőhely között a 40-es kilométernél baleset. Lassítani kell, 4-5 kilométer hosszan torlódik a kocsisor, most jelenleg 10 perccel hosszabb a menetidő, és úgy szint menetidő növekedés tapasztalható, ha Győr felől Budapest felé indulsz, jelenleg 5 perccel hosszabb, mint a megszokott. Ezekkel számolj meg a Petőfi Rádióban, 06 30 30 33 80. Sziasztok, Csótár Tibinek, Botinak és Csepkének kérek egy számot, nyaralásból térünk haza, köszi Judit. Aztán a következő így szól, szia Kolos, Andi vagyok Kőszegről, téged hallgatlak egész délután, köszi a szuper számokat. Tudom, hogy nincs kívánság műsor, de szomorú vagyok, megcsalt a barátom. Ha lennél olyan drága, nemrég hallottam azt a számot, Cowboy Came, most ezt felvidítanak, köszi, ha lejátszott, puszi. Hát, mivel nincsen kívánságműsor, ezt nem tudom hozni, de a következő is azért szerintem megfelel. Ugyanis van egy olyan üzenet, ami most neked mindenképp szükséges. Na mindegy, engedd el egy picit. A Carson Komás rácok ebben segítenek. Legyintenek mindenre! Mi is tegyünk így, hisz hosszú hétvége van, nem?

0: És nagyon jó dalok jönnek a következő órában is. Rohanunk is tovább, ugyanis már elhagytuk a 6 órát, már is Deme Tíme állja a mikrofont, tőle hallgatjuk a legfontosabbakat, majd pedig a jetlag érkezik. Vessük fel minden szürke falra,
1: átrajzoljuk az éjszakát. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy a Ted és a Csodalámpa című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
1: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
2: De azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
2: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Deme Tímea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a kellemes nyári idő. Újabb súlyos támadás érte Ukrajnát. Hétfőn utalják az iskolakezdési támogatás első részletét.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán Győr felé Bicske és Bábolna között az erős forgalom miatt lassabb haladásra kell készülni. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 44-es Albert Irsa Dabas csomópont és az Inácsi pihenőhely között a 40-es kilométernél egy baleset miatt kell lassítani. Néhány kilométeres torlódásra kell készülni. Baleset történt a 81-es főúton Bakony-Sárkány déli határában. A főúton a 38-as kilométernél félpályás útzár mellett helyszínelnek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán fővárost több robbanás rázta meg az éjjel. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Dróntámadás érte Zaporizsját is. A hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légi csapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Kirivben. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Elvette a Vasas veretlenségét a Puskás Akadémia a labdarúgó NB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 1-0-ra nyert a listavezető Puskás Akadémia a Vasas otthonában a labdarúgó NB1 ötödik fordulójában. Az élvonalba visszajutó angyalföldiek Rabol Dizsár piroslapja után a 44. perctől emberhátrányban játszottak. 17 óra 30 perctől az MTK a Nyíregyházát fogadja az Új Hidegkúti Nándor stadionban. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma 1-es holland nagydíj időmérő edzését, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről. Norris mellől a sprint futamon győztes George Russell, a Mercedes brit versenyzője indulhat, míg a harmadik pozíció a VB pontversenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli a másik Mercedes-szel. 76 éves korában, augusztus 20-án elhunyt Lakatté Károly sportújságíró, labdarúgó szakíró, számolt be róla az Index. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a kellemes nyári idő. Estig délnyugaton még kialakulhat egy-egy zápor, majd holnap napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap 24-30 fok várható.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 4 perccel, de a hangulatunk nem hagyhat alább, és ezen dolgozunk folyamatosan a Petőfi Rádióban. Az üzenetedet várom, a következő konfban már a tiédet szeretném olvasni, 0630 30 30 380, de persze be is lehet csörögni, amíg az égen át repdesünk a jetlaggel és Márccsal.
1: Itt egy újabb óra. Kizárt.

feldobjuk a szombat estédet is. A Chili Soul Solártól és Frankótól itt a Petőfi Rádióban. SMS számunk 06303030380, ide kaptuk a következőt. Szia Petőfi Rádió, a férjemnek Zsoltinak szeretnék kérni egy dalt. 30 éve járunk együtt, és járjuk együtt életünk útját, most is hazafelé utazunk. Köszönöm, hogy mindig mellettem van. A következő dalt neki küldeném szeretettel, Kriszt, amivel nincsen kívánságműsor, az SMS-ben írt felvételt nem tudom lejátszani, de választottam egy másikat, remélem ez is tetszik nektek. Nem sokára folytatjuk az Imago Mundival, szól majd a 20, illetve közlekedési információkkal is segítjük az utazókat, de előtte

ez a srác nem tud hibázni, és már akkor sem tudott, amikor 2021-ben ezt megalkotta. Méringer Marci, és a késő már itt a Petőfin. Köszöntünk 18.33-kor. Folytatjuk Dessel, érkezik tőle az elaludni. Remélem, hogy te a volánnál azért éberebb vagy. Jár a segítség a 81-es főútra, a Vakonysárkány déli határában baleset történt a 38-as kilométernél a félpályás az útzár, aztán az M5-ösön Budapest felé a 44-es jelű kijáratnál néhány kilométeres torlódás baleset miatt óvatosan arra jó,

ez az a egész egyszerűen zseniális. Csinszkát hallottad, felsütött a napsugára. És hát jogos a kérdés, hogy nálunk mikor süt fel ez a bizonyos napsugár. Alapvetően holnaptól egy picit már elkezd normalizálódni az időjárás, legalábbis abból a szempontból, hogy a napsütés jelentősebb szerepet vesz majd igénybe a napunkban. Ugyanis sok napsütés, kevés felhő, csapadék pedig hát sajnos nem lesz. 25 és 32 fok közötti maximumok várhatók, és ez tart ki egyébként a hét további részére is, amiben hát nincsen sok. A jövő hét első fele pedig szintén hasonlóan alakul, kedden, szerdán pedig kisebb záporok, zivatarok kialakulása lehet számítani. Ez vár ránk tehát most az utolsó hajrájában a nyárnak, így augusztus 22-én. Itt a Petőfi Rádióban pedig Blanche dala vár ránk, ez az Elenged a képzelet.

0: Néha kell ilyen. Ez a Petőfi Rádió, benne Laura és a kisasszony. És már is folytatjuk Deme címe a legfontosabb információival, hiszen már elhagytuk a 7 órát, utána pedig Dr. Véresék robbantják a partit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Deme Tímea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a kellemes nyári idő, már ma újraindulhat a hármas blokk Pakson. Ismét illegális bevándorlók vesztek a tengerbe Tunézia közelében.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán Győr felé Bicske és Bábolna között az erős forgalom miatt lassabb haladásra kell készülni. Az M7-esen Budapest felé a Balaton és Székesfehérvár között telítettek a sávok, szakaszosan torlódik a forgalom. Az M5-ös autópályán Budapest irányába a 44-es Albert Irsad Dabas csomópont és az Inácsi pihenőhely között a 40-es kilométernél egy baleset miatt kell lassítani. Néhány kilométeres torlódásra kell készülni. Ugyancsak baleset miatt csak a félútpálya járható a 12-es főúton, Kismaros és Nagymaros között a 11-es kilométernél, és a 81-es főúton, Bakony-Sárkány déli határában a 38-as kilométernél. Aki bármi rendkívült lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Már ma újraindulhat a termelés a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, az építkezésnek és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a holnap évfélre tervezetnél korábban állhat vissza a termelés. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk 2 turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Menetirányjal szemben haladó autó rohant egy rendőrkocsiba az angliai Middlesbrough közelében. A frontális ütközésben 2 rendőr és az autóban ülő 5 ember életét vesztette. A közelmúltban Írországban is 2 hasonló eset történt. Akkor a helyi rendőrfőkapitány azt mondta, a fiatalok közösségi médiás lájkokért szándékosan mennek forgalommal szemben az utakon. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak Tunézia partjainál. Egy embert sikerült élve kimenteni, többen eltűntek. Bár Tunézia 3 éve megállapodott az Európai Unióval az illegális migráció visszaszorításáról, az észak-afrikai ország továbbra is a migránsok fontos kiindulópontja, mivel mindössze 145 kilométerre fekszik az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetétől. Az ENSZ adatai szerint csak idén, csak nem ezren haltak meg, vagy tűntek el ezen a tengeri útvonalon.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Elvette a Vasas veretlenségét a Puskás Akadémia a labdarúgó NB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 1-0-ra nyerte a listavezető Puskás Akadémia a Vasas otthonában a labdarúgó NB1 ötödik fordulójában. Az élvonalba visszajutó angyalföldiek Rabbol Dizsár piroslapja után a 44. perctől emberhátrányban játszottak. 7. helyen végzett Mészáros Krisztófer korláton a zágrábi férfi torna Európa bajnokság szerenkénti döntőjében. A számot az egyéni összetett győztese, a hazai közönség kedvenc az ukrán születésű Ilja Kovtun nyerte nagy fölénnyel. 76 éves korában augusztus 20-án elhunyt Lakatté Károly sportújságíró, labdarúgó szakíró, számolt be az Index. A hírportál felidézte, a Szepesi és Ezüst Gergely díjas újságíró, a Magyar Sportújságírók Szövetségének életműdíjasa, a Népsportnál kezdte hírlapírói pályáját, majd a Képes Sport és a Nemzeti Sport munkatársa, rovatvezetője, kolumnistája volt. A sportnapilapos időszak után a Sport Plus szerzője lett, haláláig alkotott a heti lapnál, a Nap TV-nél pedig műsorvezetőként 2009-es megszűnéséig főszerkesztőként dolgozott. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Estig délnyugaton még kialakulhat egy-egy zápor. Holnap már nem lesz csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap 24-30 fok várható.
3: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reméljük szimpatizálsz ezekkel a Petőfi slágerekkel. 7 múlt 4 perccel a mikrofonnál pedig Kenész Kolos, és lesz mit mutatnunk, például egy kis csendháborításba is bíztatlak. Na jó, a Görhút csapatának csak a dal címe ez, de hogy mit hozol ki belőle, az már a hangerőszabályzó múli.
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel és Kenész Kolossal.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: De addig sem kell aggódni, a buli felelős a következő percekben nem más, mint... Na... Na, na,
6: doktor Béres.
0: Tudtam, hogy mondani fogja. És? Na, őket köszöntjük. Toljuk ezerrel.

0: Ennek a dalnak aztán hirtelen vége lett. A csendháborítás szólt a Görhúttól itt a Petőfi Rádióban. Kívánunk neked nagyon szép estét a mikrofonnál, Kenész Kolos, és elkísérünk, akár ha hazafelé tartasz, de még ha csak most indul a hosszú hétvége igazi hajrája, akkor persze a bográcsorotyogtatás, vagy az esti beszélgetések mellé is biztosítjuk a háttérzenét. Nem sokára a Vatfrutik csapatával, de most érkezik hozzánk egy székesfehérvári banda, akik 2015-16 környékén kezdtek el feltűnni, aztán onnantól kezdve nagyon kinőtték magukat, például a Sziget Fesztiválon a Budapest Park színpadán is hatalmas nagy partit csaptak a múlt héten, például ezzel a trackkel is.
1: Sziasztok, Soblóer Barbara vagyok a Blaluzianából. Hallgassátok

0: bármit csinálsz.
1: A Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

A hűvös csapatát hallottad, ez volt a hátsó ülés itt a Petőfi Rádióban. Köszi, hogy most is minket választottál, akár elölülsz, akár hátul. A legjobb dalokat mi DJ-zzük neked oda a másik oldalra. Kaptunk egy üzenetet az SMS falunkra, a bátyám még mostanában jönnek haza a Balatonról. Nekik kérnék egy jó számot az utazáshoz Tamás Esztergomból. Remélem, ez válasz minden kérdésetekre, hiszen Kristóf és Sosehol közöse a válaszol nektek. Nem sokára pedig eláruljuk azt is, hogy milyen szuper műsorokkal várunk benneteket még ma itt a Petőfi Rádióban.

Percekben itt a Petőfi Rádióban. Kellemes estét kíván neked a műsorvezető Kenész Kolos, és bizony, az én műszakom nem sokára lejár, ketyeg már az óra, de lesz még mit hallgatni a folytatásban, szóval tessék továbbra is minket hallgatni. Megyesi Gábor készül, egy különleges zenei válogatás így szombat estére, remélem, hogy neked is jól esik. Aztán utána pedig 23 órától akusztik, a The Echoes zenekar koncertje lesz majd meghallgatható, hogyha itt maradsz velünk. De egyébként ajánlom figyelmedbe a Petőfi Rádió Facebook oldalát, oda tettük ki a posztot például Rácz Gergővel, ugyanis ő is járt a Petőfi Rádió stúdiójába, és Fekete Laci műsorában mutatta meg a legújabb trackjét. A műsor már visszahallgatható, ott van a link a posztban, hogyha esetleg érdekelne, hogy Gergő mit mesélt erről az új szerzeményről. Addig viszont hallgatunk klasszist is, mégpedig a Punani Masszív 2015-ös dalát, ez az utolsó tánc.

0: Álomképben félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hép mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öleld át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolati dorobból, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorgén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: szerepet csak szétszedne.
1: Komárom Esztergom vármegyében nálunk hallasz egész nap magyar zenét.
2: Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: Estét kívánok, és köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk. Kenész Kolost hallhatod a mikrofonnál, holnap pedig a hosszú hétvége hajráját megtoljuk. Vasárnap ugyanígy 14 órától számítok a figyelmedre. Addig is minden jót, szép estét, ciao, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Demet Tímea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a kellemes nyári idő. Már ma újraindulhat a hármas blokkpakson. Népművészeket díjaztak a mesterségek ünnepén.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M7-esen Budapest felé az erős forgalom miatt a Balaton és Székesfehérvár között telítettek a sávok, szakaszosan torlódik a forgalom. Baleset miatt csak a fél útpálya járható a 12-es főúton, Kismaros és Nagymaros között a 11-es kilométernél, és a 81-es főúton Bakony-Sárkány déli határában a 38-as kilométernél. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Már ma újraindulhat a termelés a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, az építkezésnek és a dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a holnap évfélre tervezetnél korábban állhat vissza a termelés. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk 2 turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Tűzoltókat és 4 Black Hawk tűzoltó helikoptert küld Szerbiába az Európai Unió a vajdasági Deliblati homokpusztán tomboló tűzoltásához. A lángok hetek óta pusztítanak a természetvédelmi területen. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, de kérhet segítséget ilyen esetben, és Belgrád is támogathatja az uniós államokat tűzoltásban. Legutóbb Spanyolországnak segített. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a népművészet és a népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár a népi kézművességet a magyar kultúra aranytartalékának nevezte, hozzátéve, fontos, hogy ez a tudás tovább adódhasson generációról generációra.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Jure Gábor duplázott, legyőzte az MTK a Nyíregyházát. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 2-1-re nyert az MTK hazai pályán a Nyíregyháza ellen a labdarúgó NB1 5. fordulójában. A játéknap első mérkőzésén 1-0-ra győzött a listavezető Puskás Akadémia a Vasas otthonában. Az élvonalba visszajutó angyalföldiek Rabboldizsár piros lapja után a 44. perctől emberhátrányban játszottak. Vereséggel kezdte a magyar női röplabda válogatott az isztambuli Európa-bajnokságot, a mieink 3 játszmában veszítettek a lengyelek ellen. 7. helyen végzett Mészáros Krisztófer korláton a zágrábi férfi torna Európa-bajnokság szerenkénti döntőjében. A számot az egyéni összetett győztese, a hazai közönség kedvenc az ukrán születésű Ilja Kovtun nyerte nagy fölénnyel. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma 1-es holland nagydíj időmérő edzését, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. Norris mellől a sprint futam győztes George Russell a Mercedes brit versenyzője indulhat, míg a harmadik pozíció a VB pont versenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli a másik Mercedes-szel. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a napos gomoly felhős idő, most még délnyugaton kialakulhat egy-egy zápor, holnap már nem lesz csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap 24-30 fok várható.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Koncertajánlók és az elmúlt évtizedek hazai kedvencei. Egy helyen itt a Petőfin. Szép estét a mikrofonnál, Megyesi Gábort hallod. A Bikini 87-es slágere, a Megüssem vagy ne üssem, mindjárt szól. De előbb itt van Dash és Young Fly a kiskecével.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Nagy örök zöldek és újdonságok, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. 7 évig lapult a fiók mélyén, most viszont végre kikerült a napfényre. Király Viktor egy egészen pimasz és túlságosan is ismerős párkapcsolati témát dolgozott fel legújabb dalában. Arról a pontról énekel, amikor egy vitában már egyik fél sem hajlandó bocsánatot kérni. A zenét Viktor felesége Anita már 2019 óta próbálta kikönyörögni a fiókból, most pedig végre eljött a tökéletes pillanat, úgyhogy hallgass meg és döntsd el, hogy Anitának volt-e igaza, vagy kellett volna még várni vele pár évet. Viktor egyébként novembertől a Queen Symphonic turnéval robogja körbe az országot, most viszont érkezzen az a bizonyos 7 éve várt újdonság. Itt van Király Viktor és a Sorry Not Sorry a Pet

Beleléptünk újra a pocsolyába, itt volt a Takács Tamás, Dirty Blues Band, a Petőfin, ahol minden magyar. Most pedig egy újdonsággal folytatjuk a szombat esténket. Lekoptatják a bulis köntöst, és egy meglepően mély, személyes oldalt villantanak meg. Megérkezett Kis Kevin és Marics Peti régóta várt közös dala. Az Elszáll az idő nem a tökéletes szerelmi történetekről szól, ehelyett kendőzetlen őszintességgel mesél a hiányról, a megbánásról, a hajtásról, és egy furcsa érzésről, amikor az álmainkat és a pénzt kergetve próbáljuk nem elveszíteni azt, ami igazán számít. A dal egyik legütősebb pontja egyébként a nagypapától kapott útravaló, amit a kommentelők is azonnal a szívükbe zártak. Nem csoda, hogy a klip bejárta a YouTube felkapott listájának tetejét. A srácok hangja elképesztően jól működik együtt ezen a melankólikus, nosztalgikus dallamon. Jön Kis Kevin és Marics Peti, ez az Elszáll az idő, a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Hazai dallamok változatosan az elmúlt évtizedekből koncertajánlókkal fűszerezve. Megyünk tovább a szombat estében, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok. A friss hírek után itt lesz majd például a Honey Beast és a legnagyobb hős.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

0: 0630303380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: Magyarországon van egy műsor.
2: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
2: Egyedül, vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
2: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
2: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Demet Imea.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a kellemes nyári idő. Megkezdődött a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának újraindítása. Kanadai turisták gyújtogattak Horvátországban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M7-esen Budapest felé az erős forgalom miatt a Balaton és Székesfehérvár között telítettek a sávok, szakaszosan torlódik a forgalom. Baleset miatt csak a fél útpálya járható a 12-es főúton, Kismaros és Nagymaros között a 11-es kilométernél, és a 81-es főúton, Bakony-Sárkány déli határában a 38-as kilométernél. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Megkezdődött a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában működő 6-os számú turbina visszakapcsolása. A tervek szerint az erőmű szerdára eléri a teljes kapacitását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a létesítményből jelentkezve élő adásban mondta el, hogy a turbina teljes visszakapcsolása mintegy 49 órát vesz igénybe. Az erőmű 8 turbinájából jelenleg 2 üzemel. A harmadik turbina a Paksi fenékküszöb építésének és a Duna vízszintemelkedésének köszönhetően indulhat újra, tette hozzá a kormányfő. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, két társa szökésben van. A hatóságok szerint a három turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Jure Gábor duplázott, legyőzte az MTK a Nyíregyházát. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 2-1-re nyert az MTK hazai pályán a Nyíregyháza ellen a labdarúgó NB1 5. fordulójában. A játéknap első mérkőzésén 1-0-ra győzött a listavezető Puskás Akadémia a Vasas otthonában. Az élvonalba visszajutó angyalföldiek Rabboldizsár piroslapja után a 44. perctől emberhátrányban játszottak. Veresége kezdte a magyar női röplabda válogatott az isztambuli Európa-bajnokságot, a mieink 3 játszmában veszítettek a lengyelek ellen. 7. helyen végzett Mészáros Krisztófer korláton a zágrábi férfi torna Európa-bajnokság szerenkénti döntőjében. A számot az egyéni összetett győztesen a hazai közönség kedvenc az ukrán születésű Ilja Kovtun nyerte nagy fölénnyel. A világbajnoki címvédő Lando Norris a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma 1-es holland nagydíj időmérő edzését, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről. Norris mellől a sprint futam győztes George Russell a Mercedes brit versenyzője indulhat, még a harmadik pozíció a VB pont versenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli a másik Mercedes-szel. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a napos gomoly felhős idő, most még délnyugaton kialakulhat egy-egy zápor, holnap már nem lesz csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap 24-30 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És koncertajánlók és hazai kedvencek az elmúlt évtizedekből. Ilyen nálunk egy szombat este itt a Petőfin. Tarts velem, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, a Repülököt is mindjárt hozom neked, itt lesz a Ringasd el magad, jön BSV és Nagy Bogival, de előbb a legnagyobb hős, Ánivisztől.
2: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Hallgatod, ahol minden magyar szép estét van, az úgy, hogy a legnagyobb gyerekkori álmok egészen valószínűtlen módon válnak valóra. Meringer Marci mindig is óriási példaképként tekintett Presser Gáborra, és mikor megfogalmazódott benne, hogy átdolgozná a legendás Szabadság dalt, vett egy nagy levegőt és írt egy személyes e-mailt Pici bácsinak. A válasz nem csak megérkezett, de egy kávé és két bagett mellett megszületett a közös munka, sőt egy mély barátság is. Presser közreműködik Marci Szabadság szerelem című új lemezén, nemrég pedig még a Kossuth téri népünnepén is együtt álltak színpadra, hogy elénekeljék a Neked írom a dalt című klasszikust. Ahogy Marci fogalmazott, a legnagyobb ikonok, a legszerényebb emberek a világon. Hallgassuk meg ezt a különleges zenei találkozást. Érkezik Meringer Marci, Presser Gábor és a Szabadság dal. Egyébként Presser Gáborral legközelebb a Csík zenekarral találkozhatsz közösen Bólyon szeptember 5-én, a Meringer csapata pedig a Színt veszi be augusztus 27-én.

0: és megmutatnám,
1: milyen vagyok,
0: és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

Itt volt az Emberek, a Petőfin, ahol minden magyar, és mennyiféle zenei műfaj évtized vár még ránk. A folytatásban például kalandozunk egyet a 2000-es évek legelején, és egy rengeteget játszott slágerrel megyünk tovább. Váci Eszter és Berry, azaz Sugár Bertalan nevéhez köthető az a bizonyos sláger, ami még a Csapból is folyt. A duóként előadott dal gyorsan a toplisták élére került, és máig emlékezetes maradt. Már az Egyedül című dal tervezésekor Berry biztos volt benne, hogy Váci Eszterrel szeretné ezt elénekelni, a hangja ugyanis annyira jellegzetes és gyönyörű. Amikor először találkoztak, rögtön egy hullámhosszra kerültek, és ez a kémia a zenén is hallatszik. A dal sikere óriási lett, és mindketten érezték, hogy ezt a mércét majd nagyon nehéz lesz felülmúlni, de egy biztos, hogy a hallgatók szívében már örökre belopták magukat. Itt van az Egyedül, a Petőfi.

0: Nagyot merülünk az évtizedekben és a legkülönbözőbb zenei műfajokban, így szombat este a Petőfin, ahol minden magyar, jönnek majd 80-asok, 90-esek és 2020-asok is természetesen. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a kezdésben majd a Zaporos Edz érkezik a friss hírek után a Movistarral.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után... A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Demet Imea. Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a kellemes nyári idő. Megkezdődött a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának újraindítása. Ismét illegális bevándorlók vesztek a tengerbe Tunézia közelében.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Tata térségében a belső sávban kaszálják a növényzetet. A 80-as kilométer környékén 4 kilométeres a torlódás. Az M4-es autóúton a Budapest felé vezető oldalon egy autó törmelékre hajtott a 66-os kilométernél. A belső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megkezdődött a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában működő 6-os számú turbina visszakapcsolása. A tervek szerint az erőmű szerdára eléri a teljes kapacitását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a létesítményből jelentkezve élőadásban mondta el, hogy a turbina teljes visszakapcsolása mintegy 49 órát vesz igénybe. Az erőmű 8 turbinájából jelenleg 2 üzemel. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasút fejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a második vágányt is. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat a 40. Mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismerést olyan alkotóknak és közösségeknek ítélték oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a népművészet és a népi kézművesség területén. Az eseményen Nagy Ervin kulturális államtitkár arról beszélt, fontos, hogy a népi mesterségek tudása továbbadódhasson generációról generációra. Menetirányjal szemben haladó autó rohant egy rendőrkocsiba az angliai Middlesbrough közelében. A frontális ütközésben két rendőr és az autóban ülő 5 ember életét vesztette. A közelmúltban Írországban is 2 hasonló eset történt. Akkor a helyi rendőrfőkapitány azt mondta, a fiatalok közösségi médiás lájkokért szándékosan mennek forgalommal szemben az utakon. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak Tunézia partjainál. Egy embert sikerült élve kimenteni, többen eltűntek. Bár Tunézia 3 éve megállapodott az Európai Unióval az illegális migráció visszaszorításáról, az észak-afrikai ország továbbra is a migránsok fontos kiindulópontja, mivel mindössze 145 kilométerre fekszik az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetétől.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a napos gomoly felhős idő. Most még délnyugaton kialakulhat egy-egy zápor. Holnap már nem lesz csapadék. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, holnap 24-30 fok várható.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A 70-es évektől egészen napjainkig találkozhatsz a kedvenceiddel ebben az órában is, itt a Petőfin. Megyünk tovább a szombat esténkben. Én Medgyessy Gábor vagyok, hello, üdv a fedélzeten. A V-motorok, a Kuplung zenekar, és most a Zaporos Edz is itt lesz velünk. Már is a srácokkal kezdünk, ez a Movistar.
1: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Királyi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Vannak dalok, melyeknek egyszerűen idő kell, hogy megtalálják az útjukat a hallgatókhoz, még akkor is, ha 12 évet kell rájuk várni. Iván Szandra, vagyis Ruby Harlem még 12 esztendeje kezdett el egy közös lemezen dolgozni Kozma Katával és Jász Andrissal. Bár a stúdióban a fúvósokat és a dobokat is rögzítették, a projekt akkor elakadt és hosszú időre a fiók mélyére került. A fordulatot aztán Ruby legjobb barátja és egyben menedzsere hozta el, aki nem hagyta annyiban a dolgot, és addig rágta a fülét, amíg elő nem bányázták az archívumból a sávokat. A korábbi szerzőtársak örömmel adták az áldásukat, a komoly nyomozó és kutató munka pedig meghozta a gyümölcsét, végre megszületett 12 év után a kész dal. Íme az évek után kiszabadult újdonság, a Tüp Tüp Song Ruby Harlemtől a Petőfin.

köszönhetően itt a Petőfin, ahol minden magyar. Most pedig pörgessük fel a hangulatot a szombat estében. Emlékszel még arra a 13 éves kislányra, aki elképesztő hangjával megnyerte az énekiskolája a harmadik évadát? Na ő Juhos Zsófi, akit azóta már láthattunk a Kismenőkben, a Sztárban Sztár plusz egy kicsiben, 3 éve pedig egészen a közép döntőig menetelte a Sztárban Sztár leszek színpadán. Zsófi felnőtt, és Sofia néven folytatja hódítását a hazai popzenében. Dalai pontosan olyanok, mint egy forró, füllet nyári este, kicsit melankólikus, csordultig van őszinte, érzékeny és személyes gondolatokkal, mégis annyira dallamos és magával ragadó, hogy azonnal gyakorlatilag megmarad az ember fülében. Ismerkedj meg az új arcával és a hangzásával. Íme Sofia és a Kard a Petőfi.

0: ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Köszönöm, hogy itt voltál velem, ha a mikrofonnál búcsúzik már a Medgyessy Gábor, de átadom a terepet már is az akusztiknak, melyben a The Echo-t hallhatod majd. Legyen nagyon szép a hétvége hátra levő része. Vigyázz magadra és hallgasd a Petőfit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most indul az akusztik, aminek koncertszínpadán ezen az estén a The Echoes zenekar zenél nekünk 60 percen át, csak a fülbemászó dallam, aki a főszerep itt a Petőfin, úgyhogy tarts velünk!

Jó estét kívánunk a kedves hallgatóságnak előtt és nézők előtt. A következő szám egy filmzene lesz, és már pedig a Cinema Paradiso gyönyörű melódiáját dolgoztuk föl. Fogadják sok szeretettel.

A következő feldolgozásunk a Wild Trist von Franz Vecsei. Fogadják nagyon sok szeretettel.

A következő szám az Dmitri Sosztakovicsnak az 5 darab című kompozíciója. Fogadják sok szeretettel.

Fogadják sok szeretettel a következő számunkat, Astor Piazzollától, az gyönyörű Oblivion-t.

A következő szám egy nagyon híres film zenét dolgoztunk föl Ennio Morricone-tól. A Volt egyszer egy Amerika című filmnek a betét dala Deborah téma névre hallgat, és Bécsből hívtunk el egy nagyon híres operaénekes hölgyet erre a produkcióra. Fogadják nagyon sok szeretettel Dária művésznőt.

Következő szám ismételten egy filmzene lesz. Nem más, mint a Beauty and the Beast híres meséből a betétdal Alan Menken-től. Fogadják sok szeretettel.

következő darab az előadásunkból. A híres komponista Edward Elgárnak a Salud Amor című kompozíciója. Fogadják sok szeretettel!

következő szám egy gyönyörű klarnét szólóval fog folytatódni. Pagina de Album, Michele Mangani, olasz zeneszerző komponálta, és én aranzsáltam. Négy hegedű, zongora, és a klarnét fogja szólóval játszani.

A következő mű Astor Piazzollától a Libertango című számát fogjuk játszani. Ez is egy saját feldolgozás, és erre a produkcióra is fölkértünk nagyon kedves barátot, illetve családtagot, Ferencet, hogy közreműködjön velünk. Nagyon szépen köszönjük!

0: Petőfi Rádió, minden magyar az elmúlt egy órában az akusztikot hallgattad, amiben a The Echoes zenekar zenélt nekünk. A jövő héten ismét lesz majd akusztik itt a Petőfin, viszont addig is búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: magyar hangja,
1: Juhász Attila.
2: Hazai jazz egy órán keresztül. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: Esti Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: A műsorajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
2: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal a Lázár Tesók új lemezéről beszélgetek Lázár Domokossal és Lázár Ágostonnal. Fókuszban tehát az Évszakok című album. Tarts velünk!
0: Itt egy újabb óra

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal a Lázár Tesók új lemezéről beszélgetek Lázár Domokossal és Lázár Ágostonnal. Köszöntelek titeket!
1: Sziasztok!
2: Hello, hello!
0: Fókuszban pedig az Évszakok című album, viszont még mielőtt erre rátérünk, ugye augusztus 4-én jelent meg ez az új zenei anyag. Picit felvezetésnek, hogy vagytok így nyár vége felé haladva, bandukolva, cammogva? Meséljetek egy kicsit.
1: Hát azért túl vagyunk elég sok esti kornél és Lázár Tesók koncerten is, jó pár fesztiválon, jó pár kisebb romantikus helyen.
0: Oh.
1: És hát kicsit fáradtan, én legalábbis úgy érzem, de amúgy minden kerek, jó volt a szezon, és jól éreztük magunkat a koncerteken. Mi mást kívánhat egy zenész?
2: Tökéletesen összefoglalta az Ágoston az érzelmeimet és az érzéseimet, úgyhogy csak annyit mondanék, hogy tényleg az van, hogy a nyárnak így kell kb. Zajlani, ahogy történt, a jó sok koncert, elfáradni augusztus közepére, úgyhogy ez most igazából teljesült, úgyhogy jön egy kis pihi ezen a héten, és akkor aztán szeptembertől megint jó sok minden lesz.
0: Erről majd beszélgetünk a beszélgetés végén, na és akkor ne kerülgessük, itt az Évszakok című lemez, ugye augusztus 4-én debütált, 22 dal található rajta, és ez egy érdekes zenei anyag, mert hogy ez kvázi egy összefoglaló. Tehát voltak itt évszakok, EP-k, évszak EP-k, és most itt van egy egész évszakok lemez. Na, meséltek róla, mi volt a koncepció, akár belemehetünk az évszakokba is, rátok bízom.
2: Hát szerintem ez egy másfél éve kb, vagy most már két éve is, valami két éve nyáron beszélgettünk arról, hogy akkor az új dalok kapcsán így mi legyen valami koncepció, és akkor szerintem az Ágoston dobta be ezt, hogy egy ilyen évszak tematikában el tudnánk képzelni a felhalmozódott ötleteknek a kidolgozását, és aztán tetszett nekem is ez az ötlet, és akkor úgy fogtunk neki a nagyon sok felgyűlt, évek alatti felgyűlt témáknak a meghallgatásának, hogy mi az, ami inkább ilyen tavaszi hangulat, nyári, ősz és a többi. És akkor ez így kirajzolta így negyed évente azt, hogy akkor kb. Mivel foglalkozunk, és akkor ilyen 4-5-6-7, mikor mennyi jött ki, meg mennyi állt így össze organikusan, ilyen kis LP-ként, tényleg évszakonként kihoztuk ezeket, 25 tavaszától egészen 26 elejéig. A tavasz volt az első, a tél volt az utolsó, tehát ez 26 elején jelent meg a tél. És akkor azt gondoltuk itt tavasszal, hogy tök jó lenne ezt egy ilyen különleges kiadványba összerendezni. Nyilván akkor így a Spotify-n is így kap egy ilyen külön kis formát ez, de a fizikai formátum volt az igazán izgi, mert egy naptár formát öltött igazából ez a kiadvány, és igazából a Kobuciba csináltunk ennek egy ilyen évszakok tematikás, hát ilyen bemutatót, vagy ilyen szokásos nyári koncertre ráhúzott ilyen koncepcionális estét, úgyhogy szerintem nagyjából így röviden ennyi ennek az ilyen kerete, és hát egyébként meg arról van szó, hogy nyilván folyamatosan így szerzőként, meg így előadóként is inspirál minket az, hogy dalok jöjjenek ki.
1: De elég sok fajta dalunk van, elég sok fajta ötletünk van, valami tényleg ilyen vidámabb, mosolygósabb arcunkat mutatja meg, mert olyan is van, hiába
0: létezik.
1: Az esti kornél és a szokásos ilyen, nem tudom, borúsabb ránk angatott jelzők, de közben megvan a melankolikusabb irány is, és hát ez tényleg jól beilleszthető volt az évszakos tematikába, és szerettük volna megmutatni, minél több színünket megmutatni ezzel a kiadvánnyal.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenét.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben ezúttal a Lázár Tesók új lemezéről beszélgetek. Lázár Domokossal és Lázár Ágostonnal. Fókuszban tehát az Évszakok című album. Engem nagyon-nagyon megfogott ez a naptár, erről még egy kicsit beszéljünk, ha jól tudom. Ezt úgy gondoltátok, hogy volt egy fizikai kiadvány, egy CD, és emellé jött egy örök naptár. Ezt hogy képzeljük el? Én ezt nem láttam még, hogy ez hogy néz ki, ötletem sincsen.
1: Igen, egyébként ez az örök naptár dolog, ez a, talán a menedzserünknek, a Balázsnak jutott eszébe, és a feleségem, a Zsófi volt így a megvalósító, ő szokta csinálni az ilyen kiadványainkat, ilyen családi bizniszként. Nyomjuk, ha már lezertesuk. és akkor, hát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nyilván nincs év szerint dedikálva, mint egy ilyen rendes naptár, hanem nagyjából az a lényege, hogy bármelyik évben felhasználható, vagy bármikor elkezdhető, tehát ilyen üres sem vannak azok a dolgok hagyva, amik mondjuk egy évhez kötnek egy naptárat, de ez olajában egy ilyen fali naptárként képzeld el, ami nyilván egy csomó szempontból lázertesósítva van, van benne egy csomó ilyen erekje, emlék rólunk, nem tudom, egy csomó, nem is tudom, egy kollázs technikával, vagy montázsal, majd a feleségem otthon lesz itt, nem tudom ezeket normálisan elmondani.
2: Kollázsos montázs.
1: Szóval egy csomó ilyen kép rólunk, meg egy csomó fontos ilyen dolog van benne, és igen, ez egy CD-nek is otthont ad ez az ilyen extra naptár. Úgyhogy jövő héttől már webshopban is lehet kapni, úgyhogy ha nagyon érdekel, akkor beszerezhető a dolog. De igazából mindig szeretjük azt, hogyha van egy ilyen nagyobb munka mögöttünk, ami akár egy több éves folyamat, annak hát, játszolod, ez az ilyen régi vágású hozzáállás, legyen valami fizikai, kezelfogható ilyen emléke is az egésznek, de nyilván mi is azért alapvetően Spotify-on hallgatunk zenét, meg ilyesmi, úgyhogy nyilván ez inkább egy ilyen merch.
2: Majd keresek egy CD lejátszós autót még valahol, és beteszem, hogy meghallgassam magunkat.
0: Igen. Biztos, hogy léteznek ilyenek.
1: Én most egyébként a ilyen Esti Kornélos archiválás miatt ugye szereztem egy ilyen CD író egységet, és ezzel meg tudtam hallgatni a CD-t.
2: Na, hogy fifázni.
1: Amikor átjössz fifázni, akkor majd meghallgatjuk.
0: Úristen, CD író, óriási. Na hát, visszatérve az Évszakok albumra, vagyis hogyha teljesen mentünk ettől. Van itt kettő különleges dala, 22 közül kettő versfeldolgozás, az egyik a Tudod, hogy nincs bocsánat, a másik pedig Szél hozott, szél visz el. Ezekről meséljetek nekem.
2: Hát a Tudod, hogy nincs bocsánat, ez egy, tehát az gimiben csináltam meg, egy irodalom órán vettük ezt a verset, és akkor már akkor is azt csináltam, hogy mindig doboltam a padban, meg szórakoztattam az osztálytársaimat ezzel a ütögetéssel, és valahogy nagyon jó ritmus van ennek a versnek, vagy ahogy így mondta a tanár, akkor így ez a tangós ritmus, ez így valahogy megragad bennem, és akkor akkoriban is zenéltem már elég sokat, és akkor ezt a feldolgozást én megcsináltam, de csak azt hiszem, egy osztálytársának mutattam meg, és ennyi volt. És az itt porosodott, úgymond a fiókban, igazából az agyamban, és akkor két éve egy költészetnapra megcsináltuk Dodival, csak így felvettük egy mobillal próbatermünkbe, és az így eléggé virális lett, hogy úgy mondjam. Modern szóval. És akkor úgy voltunk vele, hogy ezt feltesszük egy kiadványra, és akkor így alakult ez.
1: Ja, úgyhogy a tavaszra felvettük.
2: Tavaszra vált, és az őszinél pedig a Szabó Lőrincnek a verse, az is így hasonló módon így megragadt bennem, és volt hozzá egy kialakult dallam, egy kíséret, és akkor ezzel is úgy voltunk, hogy akkor ezt is feltesszük, mert ez is jól illeszkedik az őszbe. És hát itt tulajdonképpen ennyi, meg szeretjük a verseket nyilván.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Pető.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben ezúttal a Lázár Tesók új lemezéről beszélgetek. Lázár Domokossal és Lázár Ágostonnal. Fókuszban tehát az Évszakok című album.
1: Mennyire fontos nektek az irodalom? Azért a Lázár Tesók, vagy akár az Esti Kornél dalszövegei is azért bőven-bőven számomra költészet szinten mozognak. Most lehet, hogy nagyot mondtam. Hogy érzitek ti ezt, és hát milyen a kapcsolatotok az irodalommal?
2: Az nyilván ez egy nagyon nagy elismerés, meg jó érzés, hogyha neked így jönnek le a szövegek, hogy akár ilyen irodalmi értékkel bírónak is hallatszanak, azért azt mindig kiszoktam hangsúlyozni, hogy ezek alapvetően dalszövegek, most hagyjuk a versfeldolgozásokat, de hogy a saját szövegeink, ezek úgy készülnek, hogy ezek zenével együtt működjenek, tehát lehet, hogy vannak olyan szövegek, amik esetleg zenének is, nem tudom, valahogy mutatnak valamit, de azért ez szerintem nagyon fontos különbség, hogy amikor verset ír az ember, már nem sok verset írtam, de ott csak a betűk vannak, és csak a szavak, és semmilyen más kellék nincs. Uh-huh. A zene meg egy nagyon erős szövet szerintem a szöveg körül, és hát figyelj, törekszünk erre, tehát hogy a szövegek is egy olyan folyamat, hogy sokszor nagyon sokáig csiszolgatjuk, reszelgetjük, otthon egyedül, közösen, Lázár Tesók szinten is egyébként azért sok szöveg, akár melyikünk is hozza, azért még átgyúrjuk, alakítgatjuk, eléggé szigorúan elmondjuk egymásnak a kritikáinkat, vagy a észrevételeinket a szövegekkel kapcsolatban, de igen, ez egy törekvés, hiszen alapvetően mi olyan értelemben vagyunk szerintem zenészek, hogy valamit ki akarunk fejezni a zenénkkel, tehát hogy nem önmagában.

0: Teljes az év, itt van ugye EP-n minden egy évszak, valamint most itt van az Évszakok című album is. Nektek van egyébként nyilván ezen a mesdjén haladva kedvencetek, kedvenc évszakotok? Vagy az évszakokon belül kedvenc dalotok? Léteznek-e ilyenek? Kezdjük az évszakkal. A négy közül melyik?
1: Személyesen nekem a kedvenc évszakom azt hiszem, hogy a nyár egyébként, de hogy a saját évszakos kiadványunkból melyik a kedvenc, ezt nehéz megmondani. Ugye a tél volt a legutolsó, amivel foglalkoztunk. Uh-huh. Mivel az van időben a legközelebb a jelenhez, talán azok a témák, amelyek azon a kislemezen voltak. Nekem például személyesen azok jelentenek talán most így a legtöbbet, de most a Kobuciban mindegyikről játszottunk az összes kis EP-ről, és mindegyiket tök jó volt játszani, szóval hát nyilván egyébként szerintem, hogyha az ember úgy csinálja a zenélést, meg úgy áll hozzá, hogy mi hozzáállunk, akkor elsősorban magadnak írod a dalokat, mm-hmm. vagy legalábbis azért írod, hogy jobb legyen a kedved, nem tudom, így kiadj magadból dolgokat, amik feszítenek. Szóval ilyen szempontból nyilván mindegyik dalnak megvan a maga funkciója az ember életében, vagy van egy ilyen magán szál. Persze vannak szerintem jobban sikerült, meg mit tudom én, talán nem annyira jól sikerült, mondjuk nem tudom, hangszerelések, vagy hangzások, amiknek én vagyok a felelőse, szóval azért is merem ezt így kritizálni, de összességében azt hiszem, hogy számunkra ez egy ilyen fontos mérföldkő volt, hogy ez a 22 dal így mára így összeállt.
2: Hát egy érdekes vállalkozás volt, mert elég sok időt töltöttünk így az alkotással, mégiscsak 22 dal az... Mm. Az nagyon sok, és
1: egy év alatt.
0: Igen.
2: Tényleg ilyen pepecselős volt, de itt egy szép ilyen kerek út volt.
0: De és évszak tekintetében?
2: Neked? Ja, évszak. Hú, nekem bizony, nagyon össze-vissza vannak. Éppen amilyen hangulaton van. Hát nagyon sok hangulat van rajta, és tényleg nem tudnám kiemelni azt, hogy ez tényleg ilyen kettfüggő, hogy most éppen
0: az
2: őszi dalok állnak hozzám közelebb, vagy azok esnének jobban, vagy a nyári. Szóval ez inkább ilyen hangulatfüggő.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben ezúttal a Lázár Tesók új lemezéről beszélgetek Lázár Domokossal és Lázár Ágostonnal. Fókuszban tehát pár percre még az Évszakok című új lemez. Egyébként van-e már koncepciótok következő albumra?
1: Sajnos nincsen több évszak, úgyhogy...
0: Na, pont ezért kérdezem, hogy figyelj, ezt most körbejártátok teljes mértékben, még jött viszont egy összefoglaló is.
1: Van 12 óra, amit ki lehet még próbálni.
2: Na, ez most jutott eszébe, hogy lehet, hogy meglátta itt az órát.
0: Igen.
1: 12 lemez, mit szólsz, Zoli?
0: 12 lemez? Egy ideig elvesztek vele.
1: Egy nap alatt. Jó, van, te találsz erre valakit, engem ne keres.
0: Szóval, hogy mire számíthatunk tőletek még?
2: Figyelj, ez igazából azért elég organikusan szokott alakulni. Most azért az idei évet egyrészt az Esti Kornélnak a 20 éves ilyen ünneplése az elég jól kitölti, meg a Lázár Tesók fronton is azért az van, hogy lesz azért elég sok koncert, meg volt is már mögöttünk. Szóval most az van, egy picikét még próbáljuk tényleg sok helyre elvinni ezeket a dalokat, és valószínűleg majd ősszel télen lesz megint egy ilyen kreatívabb fázis, amikor amúgy is kicsit kevesebb koncert szokott lenni, főleg ugye télen, meg egy picit bennünk is ugye meg lesz az, hogy mögöttünk van mondjuk egy fél év, és akkor mik azok a dolgok, amik megmozgatnak minket. Szóval, hogy olyan értelemben ez a 22 dal, ez tényleg egy nagyon intenzív, egy másfél éves munka volt. Azért nagyon, szerintem el is fáradtunk olyan szempontból benne, hogy nagyon sok kreatív energiát belevittünk, és ilyenkor szerintem jót tesz az egyébként az embernek, hogyha hagyja, hogy egy kicsit csak úgy történjenek vele a dolgok. Elég sok minden történt is az elmúlt egy évben a világban is, körülöttünk is, stb. Úgyhogy szerintem lesz ennek egy ilyen organikus frissessége, amikor azt érezzük, hogy na, akkor most akkor megint csináljunk sok új dalt, ilyesmi.
0: Viszont esetleg témák kapcsán honnan szoktatok inspirálódni? Igazából úgy is megfoghatjuk, hogy honnan jött egyáltalán, hogy az évszakokat dolgozzátok fel. Tehát, hogy mi lehet a következő ilyen pillanat? Meg milyen téma?
1: Hát szerintem nők kapcsán mindig van valami, vagy jó, vagy rossz, úgyhogy... mindig lehet számítani.
2: Hát igen, ez egyik nyilván az ilyen párkapcsolati dinamika megvetület. És az nyilván az, hogy ezek az ilyen társadalmi, nem tudom, történések, változások, ezek például inspirálnak-e, vagy pont, hogy most azt érzi majd az ember, hogy hagyja azt, hogy menjenek a dolgok, és akkor ebben inkább most egy kicsit ilyen, nem tudom. Majd ezt meglátjuk, ezt most még szerintem olyan nehéz megmondani, mert tényleg nagyon intenzív évek vannak mögöttünk minden szempontból, és most egy kicsit én abban a fázisban vagyok, hogy most csak élvezem, hogy koncertek vannak, élvezem azt, hogy azt érzem, hogy az elmúlt években nagyon sokat dolgoztunk, és hogy nagyon sok minden változik, és majd alakul, és ez és nagyon nagy nyitottság van bennünk egyébként arra, hogy így mi történik így velünk is, akár tényleg ilyen alkotói szempontból. Nagyon jó zenésztársaink vannak egyébként a Lázár Tesókban is, akikkel időről időre dolgozunk. Az Esti Kornélnak is szerintem egy ilyen tök jó éve van, szóval igazából most egy kicsit így örülünk annak, hogy vagyunk, meg örülünk annak, hogy mögöttünk van tényleg. A Esti Kornélnak is ugye új lemeze volt tavaly, tehát hogy tényleg egy nagyon-nagyon sok minden kijött belőlünk az elmúlt években, és az ad szerintem nekünk egyébként egy olyan, nem is tudom, ilyen jó érzésű, ilyen önbizalommal teli jövőt, amire majd szépen ráfekszünk, amikor úgy érezzük, hogy rá kell.
0: Igen, záró kérdés, lesz még koncert az évben? A szezonban, ősszel, bármikor.
1: Lesz pár vidéki koncertünk is, ilyen klubokban. Ilyesmik.
2: Igen, igazából van-e az évnek mindig egy dinamikája. Általában évelején az első pár hónapban szokott lenni egy nagyobb koncert, vagy Magyar Zeneháza, vagy valami ilyesmi helyszín, ami egy ilyen nagyobb bülős. Nyáron mindig ugye ez a Kopuci, ami fix pont, az most volt, nagyon király volt, és akkor általában ősszel mindig valami spécibb koncertet szoktunk csinálni, és most is ugye ez a terv, ez Szuterén Gasztatérbe ugye egy ilyen gasztró dologgal egybekötött, ilyen különleges koncert van szinte minden évben, és ez idén is egy ilyen triós felállásba cellóval együtt megyünk majd. Ez egy nagyon klassz dolog, aki szereti tényleg az ilyen jó kajákat, meg a jó borokat, és esetleg minket is tolerál, vagy kedvel, annak tényleg ajánljuk ezt a programot, ezt nem sokan meg fogjuk hirdetni, és egyébként vidéki városokba egész sokba fogunk menni, tehát hogy érdemes majd ezt is figyelni, mert olyan városokba is elmegyünk, ahol talán mi nem is voltunk így Lázár Tesókilag, szóval, és ez már volt is egyébként itt tavasszal is, hogy egész sok olyan helyre eljutottunk, ahol még nem voltunk, mert ez még azért mindig egy viszonylag friss dolog, ez a szerintem ez a formációnk. Tehát, hogy most arra van azért annyira sok anyag is már mögöttünk, most arra fedezett fel magának minket egy csomó szervező is, hogy szerintem a következő években lesz az, hogy tényleg elég sokat fogunk játszani, és tök izgi, hogy milyen helyszínek, meg milyen helyzetekbe kerülünk majd ilyen szempontból. Tényleg egy csomó ilyen intim térbe el lehet menni ezzel, amiben egy rockzenekar nem tud ugye belehelyezkedni. Onnantól kezdve tényleg, hogy macskaköves városi, nem tudom, ilyen kis terek, ahol van egy, nem tudom, pici színpad, és ott összegyűlik pár száz ember, és ezek nagyon jó hangulatú dolgok tudnak lenni. És Fonyódon volt egy múlt héten koncertünk, egy csodálatos ilyen panoráma sétányon, és nagyon klassz volt, úgyhogy az ilyen típusú dolgokat is keressük, amúgy a nagyobb szabású dolgok mellett.
0: Hát akkor én azzal zárnám le ezt, hogy mindenki kövessen titeket, gondolom ott lesznek az infók mindenféle kisebb-nagyobb koncertről, megmozdulásról.
2: Minden.
0: Sok sikert, kitartást még nektek, és majd pihenjetek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük.
0: Az elmúlt egy órában a Lázár Tesók új évszakok című lemezéről beszélgettem Lázár Domokossal és Lázár Ágostonnal. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Vándorbot, amiben most ezek után már is zenével folytatom. A fán...

0: meg tudom mászni a képzeletet.
1: A magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában a Lázár Tesók új évszakok című lemezéről beszélgettem Lázár Domokossal és Lázár Ágostonnal. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az ICO Broadcast Centrum Kft. 2000

0: 0630 30 30 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hajnal 2, a Petőfi Rádió pedig itt van a társadként, és elkísérünk bármere is járj az országban. Köszönjük, hogy most is minket választottál, és megtiszteltél, hogy beengedsz a kicsit intimebb éjszakai zónába. Ezért cserében nagyon szuper dalokkal hálálkodunk. Tigris, Sophie Kell.
2: Itt egy újabb óra.